Lóci játszott neked itt a Petőfin Minden Magyar. Képzeld, tegnap az egyik ismerősem kisfiát megharapta egy kutya, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon miért harapnak a kutyusok, és hogy hogy lehetne megelőzni ezt az agresszivitást. És akkor találtam egy cikket, amiben azt írták, hogy az áldozatok legtöbbször 5 év alatti kisfiúk, ráadásul a harapós toplista második helyén a tökéletes családi kedvencként elkönyvelt labradorok állnak. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a balesetek elkerülése érdekében a saját kutyánknak kell biztonságos környezetet teremtenünk, de hogy miből jöhetünk arra rá, mik az előjelek, hogy egy kutya harapni fog, vagy agresszív lesz, ezzel nem sokára érkezem vissza hozzád, most viszont hányszor? Ez szól Nikótól, itt a Petőfin.

Madár Szilvi dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Megyünk is tovább. Sajnos egy szomorú eset történt a tegnapi napon. Az egyik kedves ismerősömnek a kisfiát megharapta egy kutya, de jól van a kisfiú, semmi baj nem történt, azon kívül nagyon megijedt. De most kicsit utána jártam annak, hogy a kutyáknál mi az előjele annak, hogyha éppen harapni készülnek. A harapást minden esetben megelőzi egy úgynevezett agressziós létra. A kutya először apró, sokak által észesen vett jelekkel kommunikál, mint például megmerevedik a teste, lelapul a füle, lihegni kezd. Sokan még a farokcsóválást, a bújást vagy az arc nyalogatást is a boldogság jelének hiszik, én is így gondoltam, pedig egy feszült, traumatizált kutyánál ezek valójában kőkemény stresszjelek. Ha a környezet nem érti meg ezeket a finom jelzéseket, ekkor jön a morgás, és itt követik el az emberek a legnagyobb hibát, rászólnak a kutyára és tiltják, büntetik a morgást. Ha viszont a gazda elnyomja a figyelmeztetést, a kutya megtanulja, hogy felesleges jeleznie, így a legközelebbi kényelmetlen szituációban átugorja ezt a fázist, és egyből oda fog kapni. Úgyhogy figyeljünk ezekre a jelekre, mert fontos dolgokat jeleznek. Most pedig jelzem, hogy a következő dalunk a Szép más világ. Ez szól a Sharon Stone-tól itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Folytatjuk is a szombat hajnalunkat, hajnali 3 óra múlt, én pedig Korcsog Laura vagyok. Megyünk is tovább a legjobb magyar zenékkel továbbra is. Remélem anyukák, apukák is hallgattok most engem így hajnalban, ugyanis az anya szól most kezdésképpen.
0: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, ez pedig Laura időjárás jelentése számodra. A mai napon nem lesz teljesen egyforma az ország minden részén az időjárás. Egy mediterrán ciklon alakítja majd az időjárásunkat, ami Dunántúlon már reggelre borongós esős időt hozhat. Keleten viszont eleinte még több napsütés is lehet, de napközben ott is egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, sőt, akár zivatar is. A szél is megélénkül, több helyen erősebb lökések jöhetnek keletről, délkeletről. Reggel 5 és 12 fok között indul a nap, délutára pedig elég nagy különbség lesz az ország két fele között, keleten akár 20-25 fok is lehet, miközben Dunántúlon inkább 14-19 fok várható, ami nem túl baráti, azt kell mondjam. Szóval napsütés, néhol, eső, zápor, szél, gyakorlatilag ez lesz a szombati időjárásunk. Nagyon változékony az idő mostanában, olyan, mint hogyha hirtelen januárból egy áprilisi időjárás jönne, aztán áprilisból megint januárba csöppenünk vissza. Januárból április, ez szól most itt a Petőfi.
1: Ide jutottunk, látod, hiába minden álmod, hogyha már nem tudunk meglenni.

0: átkozom.
1: Ahogy telik az idő, ezt hallottad Funkadelic-től itt a Petőfin Minden Magyar, és ahogy telik az idő, észre sem vesszük, hogy naponta körülbelül 15-20 ezerszer pislogunk, igen, ennyiszer, és ez még semmi, hiszen egy nap alatt átlagosan több mint 20 ezer levegővételt veszünk, szívünk pedig nagyjából 100 ezer alkalommal dobban meg, és mindezt úgy, hogy közben a legtöbbször nem is figyelünk rá. Az agyunk is elképesztően aktív, folyamatosan dolgozik, feldolgozza a hangokat, a képeket, az emlékeket, érzéseket, még akkor is, ha csak bambulunk éppen ki az ablakon. Szóval miközben azt hisszük, hogy csak telik a nap, a testünk közben elképesztő mennyiségű munkát végez értünk teljesen automatikusan, úgyhogy most egy szempillantás alatt megyünk is tovább. Nap, ez következik most.

0: 0630 30 30 380
1: as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szép jó hajnalt, kedves ébrenlévő, kedves nem alvó. Május 16-a hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és nem sokára Kollányi Zsuzsi dalát, Csondor Kata is itt lesz, de a kezdésben Somorja Ilona.
3: Itt egy újabb óra

Bosszúállókat hallott a Csondor Katától itt a Petőfén minden magyar. Május 16-a szombat van, és ma kedves Mózeseknek és Botondoknak van névnapjuk, úgyhogy mindenképpen köszöntsd fel őket, Isten éltessen benneteket. 66 évvel ezelőtt hozták létre az első működő lézersugarat, azonban Einstein már az elméleti alapokat 1917-ben is papírra vetette. A lézer nyaláb keskeny és nagyon kis széttartású nyaláb. A lézerfény nagyrészt párhuzamos fénysugarakból áll, nagyon kis szóródási szöggel, ezzel nagy energiasűrűség érhető el, szűk sugárban, nagy távolságokban is. Ez egy új élmény lehetett számukra, és egy új érzés is egyben. Ez a dalszól Kollányi Zsuzsitól most itt a Petőfin.

0: rádió.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyért. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Galda Levente dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, most pedig egy pörgős, de mégis keserédes nyárvégi popdal következik, egy nagy adag nosztalgiával a régi szép időkről, és arról, hogy egyszer talán semmivé lesz minden hibánk. A dal címet már lelőttem, ez a Minden Hibánk, de hogy ki az előadó? Az előadó egy budapesti énekes dalszerző, akinek a dalai a saját melankóliájából, traumáiból és szerelmi csalódásaiból merítenek ihletet. Ő pedig nem más, mint Nikosz, tőle szól a Minden Hibánk most itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Csodaszép reggelt kívánok neked, május 16-a szombat reggel, 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, na már készülhetnek a finom kávék, a reggelik, induljon a reggel csodásan, ne várjatok sokat, ezt játszom kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra,

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. A hajnali órák elején beszélgettünk arról, elmeséltem, hogy egy szomorú eset történt tegnap. Az egyik kedves ismerősöm kisfiát megharapta egy kutyus, de semmi komoly baja nem lett, csak nagyon megijedt. És utána arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet felismerni, hogyha egy kutya harapni készül éppen, és ezt hallotta a kedves Noémi Tiszakécskéről, és ő írt egy üzenetet. Szia Laura, hallgattam a kutyás témát, és engem is megharapott gyermekkoromban egy kutya. Nagyon megijedtem, sokáig féltem utána minden kutyustól, még a kisebbektől is. Sok idő kellett, mire megértettem, hogy nem minden kutya rossz, csak nekik is megvannak a határaik, és nem szabad direkt hergelni vagy ijeszgetni őket. Aztán szépen lassan megtanultam, hogyan kell közeledni hozzájuk, hogyan érzik magukat biztonságban, és képzeld, ma már van egy saját kutyusom is, aki a legnagyobb barátom lett. Örülök, Noémi, hogy jól alakult a történetetek, és most már tartasz te is egy kutyust, akik örök hűséget fogadnak általában a gazdiuknak. Örök hűség, ez szól most neked Szabó Ádámtól, itt a Petőfin.

Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem, de érzem, itt vagy.

0: az a király többes.
1: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar jó reggelt kívánok annak, aki most csatlakozik be hozzánk. Hogyha épp öltöznél, és nem tudod, hogy mit vegyél fel, akkor segítek egy kicsit a mai időjárással kapcsolatban, ugyanis a szombatunk nem lesz teljesen egyforma az ország minden részén. Egy mediterrán ciklon alakítja majd az időjárásunkat, ami a Dunántúlon már reggelre borongós, esős időt hozhat. Keleten viszont eleinte még több napsütés is lehet, de napközben ott is egyre több felé alakulhat majd ki eső, zápor, sőt, akár zivatar is, úgyhogy az esernyő mindenféleképpen legyen a mai nap egyik fő kelléke. A szél is megélénkülhet, több helyen erősebb lökések jöhetnek keletről, délkeletről, úgyhogy egy kabát sem árt a mai napra. Reggel 5 és 12 fok között indul a nap, délutára pedig elég nagy különbség lesz az ország két fele között, keleten akár 20-25 fok is lehet, miközben Dunántúlon inkább 14-19 fok várható, úgyhogy ennek megfelelően öltözködj. De ne aggódj, nem sokára most már ismét beköszönt hozzánk a jó idő, ez nem egy éber álom. A következő dal viszont igen, ez szól most neked itt a Petőfin.

0: Halálfélelem, ezt hallotta Cseri Hannától itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára kezdődik az Éles Stílus magazin 6 óra után, ahol a vendégem egy olyan sportoló lesz, akinek az egyik sportja szánkózás, amivel rengetegszer lehetett halálfélelme, hiszen 130-140 km/órával száguldanak ebben a sportban. Na de nem feltétlen erről fogunk vele beszélgetni, hanem a kenuzásról, hiszen ő olimpiai bajnok kenus, úgyhogy ez lesz terítéken. Tarts velünk a további is, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Blaha Louisiana dalával kezdünk. Ott van a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Zavartalan marad az üzemanyag ellátás, megnyitják a látogatók előtt a Kármelita kolostort, folytatódik a borongós időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Árokba hajtott egy kis busz a 86-os főúton Kisunyom közelében. A 69-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletekből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett tároná a zavartalan hazai üzemanyag ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően továbbra is működhetnek a kis benzinkutak. Megkezdődtek az egyeztetések a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatotta a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita kolostort, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont és közölte, Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható élhető környezet kialakítása. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédő Alapítvány. A menhelyeken élő kutyákat és macskákat szeretnék így támogatni. Ma is holnap az Interspár áruházakban állateledeket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni. Ezeket önkéntesek gyűjtik össze.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte borult az ég, csak keleten lehet napsütés. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz. Késő este 10-16 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jaj, de jó, hogy itt vagy velünk. Ma reggel is május 16-a, szombat reggel 6 óra múlt. A mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, és nem sokára a vendégem itt az Éles Stílus magazinban. Pulai Imre olimpiai bajnok kenus lesz, úgyhogy tarts velünk, ott van a nap, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Kevés olyan sportoló van, aki pontosan tudja, hogy milyen érzés olimpiai aranyat nyerni, és még kevesebben vannak azok, akik azt is megtapasztalhatják, hogy a gyermekeik is olimpikonok lesznek. Vendégem most Pulai Imre, akivel nem csak a kenuzásról és a versenyek világáról beszélgetünk, hanem arról az életformáról is, amit a sport évtizedeken át jelentett számára és a családjának is. Köszönöm szépen, hogy ma reggel a vendégem vagy.
2: Szia, jó reggelt mindenkinek!
1: Menjünk is jó régre vissza. Amikor te először találkoztál a kenuval, mi volt ennek a története?
2: Az vicces történet volt, mert kajakozni kezdtem először, pár hónapig, és úgy kerültem le, hogy gyerekként többen voltunk 13 körülbelül Angyalföldön, az ilyen hírhet környék volt akkoriban, és a Árpád hídra dobáltuk kővel, ilyen téglával a kajakosok kenusokat, de mi nem őket találtuk el, csak a hajó mellé, hogy lefröcsköljük vízzel. És egyszer elkaptak, ez többször volt, egyszer belettünk kerítve elkaptak. Hát, mondom, hogy biztos kikapunk egy kicsit, de azt nem. Mondták, hogy jó, menjünk le akkor, tudod, kajakozni vagy kenuzni, és lementünk kajakozni. És akkor elkezdtem,

0: tesómmal, vagy kettesom, vele elkezdtem, és akkor ment 2-3 hónapig, az edző elmegy nyaralni, és addig ott voltak a kenosok. És az járkáltunk le, meg hülyeskedtünk, fölöttünk a Dunába, és akkor egy másik edző mondja, hogy mit csináltak itt? Kajakosok vagyunk. Hát akkor gyertek át kenozni. Ugye, mert a kajak az nem sporták, mert a nők csinálják, ezt mondta akkor.
1: Oh.
0: És akkor mondta, hogy hát jó, akkor menjünk kenozni. És akkor átmentünk kenozni, és így kezdett a kenó pályafutásom.
1: Átsábítottak, és akkor még csak egy hobbi volt?
0: Hobbinak indult, igen. Nagyon sokat edzettek, ők abban a csoportban nagyon sok ifi világbajnok volt, meg serdülő, utolsó olimpiai bajnok voltunk, vagy voltak, vagy 30-40-en. És akkor mi bekerültünk, minél jobbak voltunk már, kicsivel egy-két évvel, és akkor bekerültünk, mondom, jó, és akkor hirtelen az az edzésmunka minden szombaton Lányfalu, vagy Szentendrét kell tevezni. Botrány volt. Mások megmentek szórakozni, tudod, mulatni, meg minden. Nekünk megevezni kellett. Tehát először nem értettem, hogy még kell tevezni. 44 km Lányfalu, a Margit-sziget mellől, most gondolj bele. Elindultunk reggel 8-kor, fönt fölértünk egy kaja, lejöttünk, és délután 4 volt fél 5. Mentem haza, tanulás már no-cover, elfáradtam, tudod, és alvás.
1: De most azt mondod, hogy botrány volt, de közben csillog a szemed, és mégsem hagytad abba, tehát annyira nem lehetett botrány.
0: Hát háromszor volt egy olyan, az nagyon jó volt, azt még edző, nagyon jó vagyok a régi edzővel, hogy egy közös munkánk is van, és arra emlékszik, hogy egyszer egyik nap kitalált, hogy a másik nap majd fogunk kerülni Szentendrét-szigetet, az valami 70-valány kilométer. És akkor mondta, hogy jó, lementünk reggel 6-ra, 7-kor indulással, és akkor én mondtam, hogy abba szeretném hagyni a sportágat. De miért? Hát, mert úgy érzem, nem vagyok, nem azt mondtam, hogy nem akarom sziget kerülni, nem vagyok jó abba. Mondta, hogy jó, ki szeretnék abba, hogy mi ketten jelentkeztek, oké, de azok tényleg abba hagyták.
1: Azt mondtad, hogy nem vagyok jó ebben?
0: Igen, ebben a hosszú távban. Akkor is magas voltam, de vékony voltam, de a 70 km azért az nagyon sok. És fájt a térdem, és mindig minden bajom volt a térdemmel, és akkor hazamentem, nem mentem moziba, jött a hétfő, jövök le. Hát te, mondom, meggondoltam magam. De ő tudta, hogy csak ő ezt nem mondhatta a többieknek, tudod? Meggondolt, hogy van bennem ilyen, és igazából a többiek edzés is lecsaltam, nagyon sok edzést, de azért, mert volt például 3 Margit-szigetkör futás időre, vagy evezés, és egyet mindig lefaragtam. De hajó volt, ami macerás volt. Hajószigetnek, a Margit-szigetnek a felénél át kellett futni. Csak egy helyen lehet átfutni a felénél, a Palatin úsz, és ott a teniszpályák között van egy kis sáv hajóval. Mondjuk bele, kipattansz, és átfutsz. Hát így válsz egy nehetorát tudsz várni, mire a többiek szépen abba az évben utolérnek, tudod? És akkor így az egyiket lecsaltam, így kett és felett verettem, és a többiek ilyen neveztek sumáknak, innélt az a becenév is. Még igazából nem buktam le, hál' Istennek, jól csináltam.
1: Hát nem csodálom, hogy nem volt kedved hozzá.
0: Nem,
1: remélem volt. A beszélgetéshez most van kedved, mert nem sokára folytatjuk. Itt az Éles Stílus magazinban Pulai Imre a vendégem.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Lábas Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az

0: stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk az olimpikon életmód, és a vendégem pedig továbbra is Pulai Imre, olimpiai bajnok, magyar kenus és szánkós. Azt már megbeszéltük, hogy azért volt, hogy lecsaltad az edzéseket, meg kicsit sumák módon viselkedtél.
2: Muszáj volt.
1: Hát van ez így, de azt nem mondtad még, hogy mi volt, ami ezeken kívül a legnehezebb volt számodra az élsportolói életmódban.
2: Az a később jöttek, az idő az igazából az szó szerint úgy élveztük gyerekkorba, és nem akartam az erején még olimpikon lenni. Akkor jött a fordulópont, amikor így csumák módon, 16 évesen is, annak előtt, hogy lecsaltam az edzést, mert nagyon sok mennyiség volt, ezt hozzáteszem, tehát nem egy malickezkedőt, és azt csaltam le, az nem jutok ki sehova. Így is kijutottam, akkor ifjúsági barátságversenyek mondták, ez, ha most nézzük, akkor ifjúsági világbajnokságnak felelne meg. Oda kijutottam, két párosba, két egyes számba, és mindenhol negyedik lettem. Most úgy képzeld, akkor nagyon sokat dopingoltak, itt a NDK, meg Oroszország, meg ilyen versenyzők voltak, és akkor oda mentem, emlékszem, oda mentem 16 évesen, magas vékony voltam, nézem a mezőnyt, és mondom edzőmnek, hát most hova jöttünk felnőtt mezőnybe? Igen, ezek ifik, olyan, mint te. Nem, ez kizárt, ilyen 27 évesek néztek ki a doppingtól, tudod? Ja, jó, akkor menjünk, és akkor mindenhol eddig lettem, és akkor na, az ott a fordulóponthoz jöttünk, és az úgy szíven ütött. Na, akkor mondom az edzőnek, mondom, jó, akkor innentől kezdve nem csalok le semmit, jó? Meddig csaltál valamit? Hát mondom, csak ezt mondom.
1: Lebuktattad magad?
2: nem, azt nem mondtam, hogy lecsaltam, csak mondom, hogy nem így mondtam, hogy lecsaltam, de azt nem mondtam, hogy tényleg lecsaltam, de jó, akkor innen nem csalok le semmit. És akkor onnan azt mondja, onnantól kezdve el lehetett velem dolgozni.
1: Mert hogy nem kudarcként fogtad fel, hanem annál is inkább meg akartad mutatni?
2: Igen, akkor gondoltam, hogy ez a mennyiség akkor kell hozzá, és akkor már az edzővel le tudtunk ülni, megbeszélni. Biztos ehhez kellett az érettség is, hogy miért kell itt edzeni, miért kell lányfalut menni. Nem mondja az edző, hogy csak, mert én mondtam, hanem azért, mert hogy jól legyen majd felnőtt korban, állóképesség meg ilyenek. Csak ezt elmagyaráztam, és akkor megértettem, jó, akkor essünk neki, és akkor csináljuk. És akkor már átestem a másik odára, akkor már hétvégén is lementem vasárnap is, amikor nem kellett lemenni edzésre.
1: Megérte?
2: Meg, persze, meg. Aha, meg. Én újból így kezdeném, hogyha mondjuk Amerikában születtem volna, akkor röbbi játékos lettem volna.
1: Miért?
2: Nem tudom, imádom az amerikai focit. Nagyon, imádom, nagyon jó. Csapatsporták, teljesen más, az egyéni. Nem mindig attól függ egy nyerés, hogy te milyen állapotban vagy, hanem a csapat milyen állapotban. Tehát ha nem vagy éppen jó, akkor lemész a pályáról, bejön egy másik, és akkor mész. Vagy a másik társad nem a jó, téged lecserélnek, bemész, és akkor bedobod a labdát. És akkor a kenuba ott nem lehet itt érzélve sumánkori már versenyen. Te odaállsz egyedül a hajóba, vagy nyersz, vagy nem nyersz. Ilyen egyszerű. Nincs mellébeszélés.
1: A gyerekei sportjában sincsen mellébeszélés ott is.
2: Sincs. Az szörnyű. Az úszás. Én is azzal kezdtem, csak én fáztam a vízbe, és azért hagytam abba az úszást. A gyerekeim azt elkezdték úszóvíva, és reménykedtem, hogy esetleg majd átmennek vízipólózni, vagy más sportágba, csapatba, ami könnyebb nem egyéni, de végig is ott ragadtak. És a Bence az végig is olimpián volt, mind a két fiam, a Bence volt 13. volt csapatban, az egyéniben volt csapatban 6., 5., 5., és a Vince meg az meg 50 méteren úszott olimpián.
1: Azért csak jól döntöttek, hogy maradtak az úszásnál, nem semmi teljesítmény.
2: Lehet, hogy több lett volna benne, hogyha esetleg, nem tudom, tök jó, hogy olimpiánként voltak, de szerintem nem jött ki belőlük teljesen az egész. De még volt bennük szerintem. Most már azért 33 éves, 29-ük már edzősködnek, gyerekekkel foglalkoznak. Van jó versenyzőjük.
1: Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Pulai Imrével, olimpiai bajnok magyar kenussal, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet.

0: Szív vezet, ezt hallottad Blanche-tól és a Zaporozsectől, itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára minket is a Szív vezet tovább, itt a beszélgetésben Pulai Imre olimpiai bajnok Kenussal. Nem sokára folytatjuk, előtte azonban a hírpercek következnek, utána pedig Azt mondtad, ezzel a dallal folytatjuk.
1: Emlékszem, azt mondtad, az élet megy tovább, ameddig kék az ég és zöldelnek a fák.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a borongós esős idő, újabb biztonsági üzemanyagkészletet szabadít fel a kormány. Hantavírus fertőzéssel került kórházba egy nő Arad megyében.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy kis busz a 86-os főúton Kisunyom közelében. A 69-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: A kormány csaknem 600 millió liter üzemanyagot, nagy részt gázolajat szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, erről szóló rendelete már megjelent a Magyar Közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedéseknek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak is. Szimbolikusan sajátkezőleg kezdte meg a kármelita kolostor előtti kordon elbontását a miniszterelnök, a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter. Magyar Péter kormányfő emlékeztetett. Az épület előtti részt 2021-ben kerítették el arra hivatkozva, hogy az a hivatallal szemközti Honvéd főparancsnokság újjáépítése miatt felvonulási terület. A miniszterelnök bejelentette, hogy az eddig Orbán Viktor hivatalaként szolgáló egykori kolostor egy része szabadon látogatható lesz, és felülvizsgálják a Budai Várnegyedben található kormányzati épületek funkcióját is. Megerősítette, hogy a dísztéren visszaépített egykori Vörös Kereszt székházban kap helyet a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium. Magyar Péter hangsúlyozta, a folyamatban lévő építkezéseket befejezik.
5: Torzó nem fog maradni, tehát abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félbe maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket költséghatékony módon. Ugye nem csak itt zajlanak beruházások. A Kossuth téren például a kúria épülete, az egykori kúria épülete is már befejezés előtt áll. Szintén zajlik az egykori földművelésügyi minisztériumnak az újjáépítése, amit szintén majdnem a földig romboltak, hogy legyen még garázsnak hely. A Kossuth téren is újonnan építik föl, szóval ez egy összetett ügy és probléma halmaz, egyben megoldandó feladat.
4: A Fidesz frakció vezetője szerint jó döntés, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása. Jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodás után.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Több mint 300 ezer adózónak küldött figyelmeztetést a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy javítsa a személyi jövedelemadó bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket is. Erre hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője. Lincz Mayer Szilvia hangsúlyozta, május 20-áig kell rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. A NAV által elkészített bevallási tervezet a magánszemélyek esetében május 20-a után automatikusan érvényessé válik. Ez azonban nem vonatkozik az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek SZIA bevallására.
6: Hiába ajánlotta ki a NAV a bevallási tervezetüket, az nem lesz érvényes, csak úgy, hogyha az egyéni vállalkozó, az áfás magánszemély és az őstermelő azt beküldi. Nekik mindenképpen meg kell nézniük a bevallásukat, ki kell egészíteniük, ha ez szükséges, és be is kell adniuk.
4: A víztudomány és a vízgazdálkodás fejlesztése nemzetstratégiai kérdés, jelentette ki az MTA víztudományi nemzeti programjának elnöke egy víz visszatartással kapcsolatos konferencián. Józsa János elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Víztudományos Programja az ország egyik legjelentősebb vízügyi összefogása, amely az elméleti kutatásoktól az innovációs megoldásokon keresztül a gyakorlati megvalósításig fedi le a vízgazdálkodás és a vízbiztonság kérdéskörét.
7: Program az akadémiai, egyetemi és kutatóintézeti tudományos szféra kooperációjára épül, elsődleges célja pedig a bizonyítékokon alapuló kormányzati döntéshozatal támogatása. Az elmúlt években a víztudományi program sikeresen mobilizálta a hazai szakértői gárdát olyan stratégiai kérdésekben, mint az ivóvízbiztonság, felszín alatti vízkészletek védelme, a nagy tavaink ökológiai védelme, illetve a Kvassai Jenő terv megvalósítása.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Hantavírus fertőzést igazoltak Romániában egy párciumi betegnél. Az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. A Román Közegészségügyi Intézet közleménye szerint a beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. A hatóság járványügyi vizsgálatot indított, és a laborvizsgálatok elvégzéséig fertőzés gyanúként kezeli az esetet. A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a Covid-hoz hasonló világjárvány alakul ki. Szlávik János a Kossuth Rádióban emlékeztetett. Április elején egy holland óceánjáró fedélzetén azonosították, a hantavírus egy speciális Dél-Amerikában honos, rákcsálók által terjesztett variánsát, amelynek rendkívül magas 40%-os a halálozási aránya. A hajó utasai közül hárman meghaltak, többen pedig karanténba kerültek. Az infektológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a vírus emberről emberre nehezen terjed. A hantavírusnak Magyarországon is jelen van egy kevésbé veszélyes típusa. Azzal viszont csak akkor lehet megfertőződni, ha valaki fertőzött rákcsálók ürülékével szennyezett port lélegez be.
8: Senki ne mondja le a nyári nyaralását a hantavírus miatt. A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceánjáron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen. És ez a véletlen senkit ne akadályozom meg abban, hogy letöltse a nyári nyaralását, mert egyelőre járványgóc vagy járványkitörésnek az esélye az olyan rendkívül alacsony, hogy emiatt mindenki megnyugodhat.
4: Hepatitis járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett a vírus A változatával, amely szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járványügy fogja kideríteni, hogy ebben az esetben milyen higiéniás hiányosság áll fenn. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Már látogatható Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. A művész születésének 120. évfordulójához kapcsolódó tárlaton jól ismert, valamint itthon még soha nem látott művekkel mutatják be a képzőművész munkásságát. A több mint 140 műalkotás mellett egyéb dokumentumok, eddig ismeretlen fotók és filmek is láthatóak. Zombori Mónika, a kiállítás egyik kurátora elmondta, Vásárhelyi Győző Budapesten tanult festészetet, majd 1930-ban Párizsba költözött, ahol felvette a Viktor Vazarelli nevet, az 50-es években pedig az optikai festészet megalapítójaként és legjelentősebb képviselőjeként szerzett világhírnevet.
9: Végig lehet követni, hogy milyen korszakai voltak, milyen periódusai, milyen jellegű alkotásokat készített, mire a csúcshoz ért az opárt művekhez. A kiállításon kis filmeket, videókat is láthatunk Vazarellivel, amiben ő maga beszél, és a munkamódszerébe bepillantást nyerhetünk. Van francia nyelvű interjú is vele, illetve magyar nyelvű is.
3: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Többfelé jelentős mennyiségű esőre kell számítani. Délután 11-24 fok valószínű. A Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a keleti ország részben pedig a legmelegebb. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A labdarúgó NB1 33. vagyis zárófordulójának nyitónapján a Puskás Akadémia 2-2-es döntetlent játszott az MTK csapatával. A mérkőzésen három fiatal is debütált az élvonalban. A találkozó előtt azt is bejelentették, hogy a korábbi válogatott védő Kádár Tamás visszavonul. 2-2-es döntetlen született a Nyíregyháza és az NB1 több búcsúzó Kazinc Barcika találkozóján is. A hétvégén az is eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. Az éllovas Eto Kisvárdán lép pályára, még a második helyen álló Ferencváros a Zalaegerszeget fogadja egyaránt szombaton 17 óra 15 perctől. A Ferencváros hátránya egy pont a Győr mögött, így ha az FTC nem tud több pontot gyűjteni szombaton, akkor elbukja a bajnokságot. A bajnoki cím mellett a bronzérem is gazdára talál ma a labdarúgó NB1-ben. A dobogóért küzdő Paks pedig már a következő szezonra is készül, hiszen pénteken bejelentette, hogy szerződést hosszabbít vezetőedzőjével, Bognár Györggyel. Az angol Premier League-ben az Aston Villa 4-2-re legyőzte a Liverpoolt, ezzel pedig bebiztosította bajnokok ligája indulását. A Liverpool két gólját Virgil van Dijk lőtte, mindkét alkalommal Szoboszlai Dominik gólpasszából. Az Esztergom női kézilabda csapata története első nemzetközi idényében rögtön 4-es döntőt játszik az Európa Ligában. A klub szombaton a házigazda Dijon ellen lép pályára. A másik elődöntőben a Faragó Lucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató Thüringer, a dán Viborg ellen játszik majd. A női kézilabda NB1-ben az éllovas Győri Audi Eto 49-21-re verte a Dunaújvárost, míg a Mosonmagyaróvár 34-32-re győzött a Budaörs ellen. A Kiságnes és Nagybianka kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Csótka Sándor alkotta kajak négyesünk, ezüstérmes lett a brandenburgi kajakkenu világkupa verseny pénteki versenynapján. Ezek voltak a sporthírek.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Miklós, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és a vendégem Pulai Imre, itt az Éles Stílus magazinban. Az olimpikon életmódról beszélgetünk ma reggel, és már átbeszéltük, hogy nálad hogy kezdődött ez a sport, és azt is átbeszéltük, hogy a fiaid és a lányod is élsportolnak kiskoruk óta. A fiaid olimpián is jártak. Milyen érzés ez számodra, hogy őket is ott láthattad? Jobban izgultál, értük?
2: Persze, igen. Abszolút jó érzés. Nekik lehet inkább nehezebb, mint nekem. Nekik lehet nehezebb az, hogy az apukájuk ugye olimpiát nyert, és ők is próbálnak bizonyítani. Mindig azt mondtam, hogy ne nekem bizonyítsál csak magadnak, ebben ne csinálj problémát. Menjél, csináljad, és magadnak, ne a szövetségednek, ne a barátodnak, csak magadnak hozzá ki mindent, hogy amikor abba hagyod, eltelik 10 év, 20 év, akkor azt mondta, hogy igenis, tök jó, hogy ezt sportoltam, ezt csináltam, nem bántam meg az életemben, hogy ezt a sportot választottam. Ne legyen hiányérzeted. Elér, amit betettem, ezt tudtam elérni, és kész, ennyi.
1: Miért jó egyébként ennyire élsportként űzni egy sportot? Tehát, hogy nem csak testmozgás és hobbiként, hanem olimpiai szinten.
2: Ez kialakul, hogy a gyerekek, a szülők leviszik, mondok olyan szülők, aki leviszik a gyereket sportolni, akár tömegsport, és akkor a gyereknek valamilyen szinten megtetszik a sportág, mert van egy csapat körülötte, több gyerek, és látja, hogy serdülő bajnok, ifjú bajnok, és akkor is az akar lenni, és akkor nem gondol bele nagyokat, nagy álmokat, és akkor elkezdi felépíteni magát, ezt is megnyerte azt is, és csak ott van, hogy már ott van a felnőttek kapujába, hogy ezt is meg tudom nyerni. Mint az egerszegi például úszásban, kisgyerekként, 14 évesen. És akkor azt mondja, hogy hoplá, én már akkor 16 évesen akkor, amikor volt az fordulópontom, azt mondtam, mert tudtam, hogy jó vagyok, csak hogy még akkor nem kell elcsalni az edzés, és akkor még jobb leszek. Addig nem jól abban, hogy ki nem jutok egy VB-be, vagy egy olimpiára, vagy egy EB-re. Ez volt a cél.
1: Mind a három sikerült.
2: Mind a hál' Istennek, és mind a hárman nyertem is. És abszolút, tehát, hogyha tehetném, újból ezt választanám. Csak akkor lehet, hogy mondjam, akkor volt nekem egy 88-ban volt egy lapáttörésem, akkor kijöttek az új lapátok, addig a lapátok másfél kilósak voltak, ilyen lapátok, az új karboncsöves lapátok, meg egy kiló alatt voltak 80 deka, és a kezembe szétrobbant, és beállt az oldalamba.
1: Jaj.
2: 88-ban közben megvertem az olimpiai bajnokot is, és akkor már igazából épp, hogy összetudtam magamat szedni, meg a dokik is így összehelyetettek, mert izomszakadásom is volt, és kimentem az olimpiára, meg lettem 6. Örültem neki, de ugyanakkor mégis valahol bánatos voltam, mert mondták többen is, hogyha nincs az a törés, az 3 hónap kihagyás, akkor nyerhettem is volna, de dobogó biztos.
1: Hogy tudtad ezeket a kudarcokat kezelni?
2: Nem egyszerűen, főleg az újságírók is egyszer fölemelnek, amikor jó vagy. Ha meg kicsit nem vagy jó, akkor abban a pillanatban lehúznak. Tehát nagyon álságos szakma az övéké, és nekik mindegy, hogy mi a cikk. Jó, pozitív az, de jobban negatív cikk. És akkor ezt tudtam, nem is foglalkoztam vele, mindig csak hülyeségeket mondtam. Tehát ezt így lehet, csak viccesen lehet fölfogni. És akkor mentem tovább, mondom, akkor csináljuk, és igazából csomószor ez a hátfájdalom mindig visszajött, és 95-ben Duisburgban meg tudtam járni az egyénit, mert előtte már nyertem 2-4-esben világbajnok voltam. De az egyesek soha nem jöttek ki, előttem a Tatai Tibi nyert 16 éve vagy 17 éve nyert előttem, és akkor én nyertem Duisburgban, hál' Istennek 1001-est megnyertem, az nagyon jó érzés volt, azt megcsalt, minden klappolt tényleg. Egyedül a szél, mert jobb szél volt, az nem, de majd többi minden klappolt, ott szinte vertetlen voltam, úgy mentem. Az orosz is, aki a példaképpen volt, az Iván Klementje, akit 88-ban megvertem, lapátom mellett, és azért nem tudtam, de világkupákon volt, hogy csomószor megvertem, ő is engem, és akkor emlékszem, középfutamba egymás mellett mentünk, akkor megvertem, és akkor odajött mellém, mert ő is elfaradt, és akkor hajomba átlépett, és mondja, hogy Somák, ezt a VB-t te nyered. Nagyon gyorsan mész, így mondja, mondom, persze, ezért nem kell állítani, váljuk meg a döntőt. Hál' Istennek megnyertem.
1: És hál' Istennek nem sokára folytatjuk a beszélgetést, mert nagyon izgalmas témát járunk körül, az olimpikon életmódot. Pulai Imre a vendégem, olimpiai bajnok, magyar kenus, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja.
3: Nézem, ahogy nézek át,

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmódmagazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura vagyok, a vendégem pedig Pulai Imre, olimpiai bajnok magyar kenus szánkós, akivel a mai témánk az olimpikon életmód. Így a beszélgetésünk utolsó részében kérlek, segítsek kicsit azoknak, akik élsportolóvá szeretnének válni, vagy még vacilálnak azon, hogy a sportjukat megtartsák-e hobbiként, vagy magasabb szintre emeljék.
2: Van benne kurázsi, és a sose szabad mutatni azt, hogy gyenge vagy, mindig a fejedben az annak kellene, hogy te vagy a legjobb. Én vagyok a legjobb, még ha nem is, akkor is úgy kell kívánni a fel, hogy vagyok a legjobb, és tulajdonképpen szézelem őket, és meg tudom nyerni. Tehát tényleg megéri, hogyha valaki elmegy az e-sport felé, mert olyat ad neki az egész pályafutása alatt, egy 10-15 év alatt, vagy 20 akár, hogyha tovább tudja vinni, amit máshol nem tud megkapni ebbe a fajta formába. Tehát tényleg érdemes az lenni. Tehát aki szereti a csillogást, abból a legkevesebb, de pont ezért szeretjük, akkor csinálja, és hajrá. De tényleg csak igaz szívvel lehet csinálni ezt az e-sportot, másképp ez nem megy immelámmal.
1: Neked mi volt az a legfőbb pár tulajdonság, amit a sport által kaptál?
2: A többieket tudom mondani, hogy nem vagyok normális, a többieket tudom idézni, azt mondja, hogy tényleg csak edzettünk, hogy volt, hogy innen a Marit-sziget körül beküdtek az új hajók, a vékony hajók. Megszokjam gyorsan, mert nem sok időm volt, ezért leelveztem Dunavarsányba, ezért táborba. Többek levitték Ontával a 124 km, itt lemész a Dunán, a Tasi zsiripenbe, és levezzel Dunavarsányba a 124 km, és egyszer szálltam ki csak kajálni fél órát a zsiripnél, és reggel ott indultam, este hétre ott értem oda fél nyolc körül, és azt mondják, hogy egy beteg vagyok, beteg állat, így mondták egész szóval, mondták, hogy senki nem jött, egyedül csináltam meg. Csak én magam, ezért sem mondta, mondom, a hajót meg szoktad, mondom, hajót meg, de minden fáj.
1: Ez a legfőbb, amit kaptál tőle? Hogy bolond lettél?
2: Hát igen, figyelj, kell hozzá egy nem normális dolog az élsporthoz. Tehát tényleg, tehát ott nagyon, az főleg az eleje nagyon kicsiken bulik. Még ha tényleg te vagy a legjobb, és úgy mész ki, hogy olyan időt mentél, hogy csak na, mi sportunkban rá, a időjárás is beleszól. Akár tudtam volna nyerni máskor is esetleg, amikor nem voltam sérült, csak mint van a döntő, és mész ki, és látod, hogy én balos kenus vagyok, jobbos szembeszél van, vagy oldalszél, esélye nincs győzni. Tudod, örülsz, ha dobogón leszel, tudod. És akkor is vizet kell menned, hogyha ilyen az időjárás. Mert egy pálya 9 méter széles, és van belőle 9, és különböző mértékben fúj a szél rajta. És valaki amikor egy olyan meg tud verni, az egyes pályán megy, mert a legjobbak mennek középen, mint úszásba is, a szélén a gyengébek, és a szélén az egyes pálya felől fúj a szél, az ott le van fogva, ott nem fúj a szél, bent meg ült a szél, hát persze, hogy megver az, aki nem is verhetne meg. És ezen túl kell lendülni. És tényleg, hogyha ezeken túl lendülsz, előbb-utóbb a kitartás, meg a munka meghoz az eredményét.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: És további sok sikert most a box karrieredben.
2: Köszi.
1: Pulai Imre volt a vendégem az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió.

0: Szanders Andrást hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára reggel 7 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Csukás meseóra. Sok-sok mesével, gyerekzenével, mondókával, nyelvtörővel, utána pedig érkezik hozzám Csorba Lóci. Vele fogok beszélgetni, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is. Mesés időtöltést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Zavartalan marad az üzemanyag ellátás, ma van a lisztérzékenység napja. Folytatódik a borongós idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy kis busz a 86-os főúton Kisunyom közelében. A 69-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A kormány mintegy 600 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható, védett táron a zavartalan hazai üzemanyag ellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően továbbra is működni tudnak a kisebb benzinkutak. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát szeretne folytatni. Megnyitják a látogatók előtt a Kármelita kolostort, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte elbontani az épület körüli kordont és közölte, Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Visszatér a pénzügyminisztérium a József Nádor térre, az Alpár Ignác tervezte épületbe, jelentette be közösségi oldalán a tárca új vezetője. Kármán András hangsúlyozta, célja, hogy párbeszédre és konstruktív eszmecserére, egyeztetésekre nyitott, magas szakmaisággal hatékonyan működő tárcát építsenek. Ma van a lisztérzékenység világnapja, 2005 óta rendezik meg. A lisztérzékenység más néven cöliákia, autoimmunbetegség. Az érintetteknél a gluténfogyasztása különféle súlyos tüneteket okoz. A világnap szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a betegség gyanúja esetén fontos a mielőbbi diagnózis és a gluténmentes diéta betartása.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte borult az ég, csak keleten lehet napsütés. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül a Dunántúlon megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz. Késő este 10-16 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Itt a Petőfi Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Én nagyon szeretem.
6: Egy csibetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
7: Kedves gyerekek, ma egy olyan mesét hoztam nektek, ami a mosolyról szól, a mosoly fontosságáról. Tudjátok, az ingyen van. A mai világban mindenért fizetni kell szinte, de ha mosoly ingyenes, és nem csak te leszel boldog tőle, hanem akinek átnyújtod a te mosolyodat, adni mindig jobb, mint kapni. A mosolyjal meg mindez többszörösen igaz. Mikola Péter, egy mosoly az ára. Szia bácsi, nem ül itt senki melletted? Megengeded, hogy ide üljek? Kérdeztem. Nem várok senkit, leülhetsz, felelte. De valahogy olyan mogorva volt a hangja. Köszönöm, válaszoltam. Olyan furcsa volt, hogy nem nézett rám, amikor szóltam hozzá. Csak merett maga elé. Felé fordultam, de nem nézett vissza rám. Egyszer csak rám nézett, de nem volt semmi barátságos a tekintetében. Rámosolyogtam, de se szó, se beszéd elfordította a fejét. Szomorú vagy, bácsi? Kérdeztem tőle. Újra rám nézett, ugyanazzal a morcos tekintettel. Akkor eszembe jutott, amit apa mondott. Gyerekek, mosolygyűjtőportjára indulunk. Próbáljunk minél több mosolyt csalni az emberek arcára. Újra rámosolyogtam, de hiába. Felém fordult egy pillanatra, de nem nézett rám. Kicsit előrehajoltam, hogy észrevegyen. Amikor végre rám nézett, újra mosolyra kanyarítottam a számat, éghuncutabbul, mint eddig. Kíváncsian vártam a hatást.
5: Mi van? Mit somolyogsz itt, mint egy vadalma?
7: Kérdezte, de kicsit se lett kedvesebb. Sőt. Bácsi, haragszol rám? Megbántottalak? Ez így nem ér. Rád mosolyogtam, és te nem mosolyogtál vissza. Nincs jó kedved?
5: Nem tudok én már mosolyogni. Én már régen elfelejtettem, hogy kell azt csinálni.
7: Válaszolta. Húha, akkor te elromlottál?

0: El se tudod képzelni, milyen régen.
1: Vissza tudsz emlékezni, hogy mikor romlottál el?
0: A bácsi maga elé nézett és elgondolkozott. Nem is tudom. Úgy se értenéd meg, te gyerek.
1: Biztosan oka volt.
0: Az lehet.
1: De ha szeretnéd, segítek megjavulni.
0: Fordultam felé a vadalma mosolyommal.
1: A tesómat is mindig meg tudom nevettetni, ha sír. Meg anyát is, ha fáradt. Látod, ő ott az apukám, ő pedig a tesóm. Úgy jöttünk ma el otthonról, hogy azt játsszuk, minél több embernek mosolyt csalunk az arcára. Az előbb a savanyúságos néninek vágtunk savanyú képet. Ő nem csak mosolygott, hanem kacagott is.
0: Nagyon finom uborkát kaptunk tőle, amiért megnevettettük.
1: Tudod, bácsi, én emberszerelő is vagyok, ha arra van szükség. Ha szeretnéd, megjavíthatlak. Ha pedig majd újra tudsz mosolyogni, akkor te is lehetsz emberszerelő.
0: Tágra nyílt szemmel nézett rám. Mi vagy te, emberszerelő?
1: Igen, megszerellek, ha akarod. Akarjad?
0: Kérleltem.
1: Te megjavulnál, én pedig elmondhatnám anyának, apának, meg a tesómnak, hogy megjavítottalak.
0: Ha, ilyet még nem hallottam. Nézett rám csodálkozva, de valahogy már nem volt olyan bántó a hangja. Szúrós a nézése, és már nem maga elé nézett, hanem a szemembe. És mi lenne a fizetség a munkádért?
1: Egy mosoly az ára,
0: válaszoltam csibész hangon.
1: Egy mosoly, se több, se kevesebb.
0: Várj egy kicsit. Végig kell gondoljam, ki tudlak-e fizetni.
1: Ekkor apa lépett oda hozzánk.
2: Jó napot kívánok, köszönt a bácsinak.
1: Gyere, köszönj, és indulunk. Még egy perc, apa, még valamit be kell fejeznem.
2: Na nem bánom, addig veszünk anyának virágot.
1: Figyelj, bácsi, mennem kell, de adok neked valamit.
0: Benyúltam a zsebembe, ahol ott rejtőzött az a szép formájú csillogó kavics, amit Annával találtunk.
1: Ez a kavics egy varázskavics. Neked adom, tedd a zsebedbe. Ha mosolyogni támad kedved, nyúj be érte, szorítsd a markodba, és meglátod, visszatalál hozzád a mosolyod.
0: Átnyújtottam neki a csillogókövet, ő a kezébe fogta, nézegette.
2: Apa állt mellettem, és felém nyújtotta a kezét.
0: Köszönj szépen, viszontlátásra, mondta.
1: Viszontlátásra?
3: Ne felejtsd el, bácsi, amit mondtam.
0: Súgtam oda neki.
1: Ha már a kavics nélkül is tudsz mosolyogni, add oda valakinek, akinek szüksége van rá.
0: Nem nézett fel, a kiskövet méregette, úgy köszönt. Viszontlátásra.
2: Ki volt ez a bácsi?
1: Láttam,
2: jót beszélgettetek, mondta apa.
1: Ismered?
0: Kérdezte Berci.
3: Igen, most már igen.
1: Visszafordultam, a bácsit kerestem a szememmel. Azt a kezét mutatta felém, amelyikben a kavicsot tartotta, amikor elváltunk. A távolból is a szemembe nézett, és mosolygott.
0: Visszamosolyogtam rá.
1: Igazad volt, apa, működik a varázserő.
4: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Csodás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a Kentek bírója?
2: Én volnék az, kérem Maláson, állt elő a megszeppent bíró.
1: Micsoda gondatlanok, Kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, és egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte Kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya.
2: Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja.
1: Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte, mi baja.
2: Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi,
1: nyögte ki a bíró.
2: Ugyan, édesapám, emiatt Kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz?
1: Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király.
3: Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon.
2: Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam?
1: Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya.
2: A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, aztán vegyék a vérét.
1: A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király.
2: Te leány! Van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonjál nekem abból aranyfonalat.
1: Feleli a leány.
2: Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat.
1: Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta.
2: Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozd be nekem azt a korsót.
1: Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsarát. Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak? Felelte a leány.
2: Gondolta magában a király. Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül.
1: A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, boldogan éltek, míg meg nem haltak.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek. Szólásmondások.
4: Képzeld, mi történt?
5: Na, mondd!
4: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az ovónéni is nagyon büszke volt rá.
5: Azta! És tényleg ő rajzolta?
4: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
5: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
4: Más tollával? Mint a madarak?
5: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
4: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
5: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
6: Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész földkerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem. A király is megijedt. Nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott. Érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő. Senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta. Ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz. Súlyos lakatokkal záratta le a szobát. Senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott. Magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampus kötelet kerített, és várta az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment. Óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja, elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. És egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát, s amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod. Csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog. Mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfi sonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és 20 deka sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosollyal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, akiről szerintem mindenki tudja, hogy senki sem táncol jobban, mint ő. Ő nem más, mint a méltán híres Csorba Lóci. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Na de mi a helyzet a mesével? Arra is igaz, hogy nem mesél senki jobban, mint te?
1: Hát, hogyha az elaltatás a cél, akkor de, mert általában nem alszik el a lány, amire végzik a mesével, én szoktam magamat elaltatni. Abban nagyon jó vagyok. Tehát, hogy apa, de mi lesz a mese vége, és akkor hogy igyekszem befejezni. De hát igen, mostanában többet mesélek, mint táncolok, de nem, ez sem igaz, mert azért otthon is lehet táncolni. Azt hiszem most a kedvence a rúzsos néni, az a Ray, tehát most őt hallgatjuk, baby, vedd az ezsén, mázsén, tudod, és akkor ezzel a kamu angollal végigmegy rajta, és akkor ugrálunk.
0: Na és a könyvek felett alszol el, vagy inkább fejből meséket mondasz?
1: Ezt nálunk úgy hívják, hogy most mesélj a száddal valamiért. Tehát a fejből mesélsz, a szájjal mesélés, nem tudom, hogy ez hogy jött. De igen, hát úgy van, hogy lemegy 4-5 kötelező mese, az lehet a Boribontól kezdve a Bogyó és Babócán, vagy végtelen mennyiségű köteten át, egészen nem tudom én, az Office mesék sorozatig, és jó Vadadi Adrien, Mikola Péter, tehát azért jók vannak, és hogyha még mindig nem aludt el, akkor kell mesélnem valamit a saját gyerekkoromból. Az szokott történni. Megkérdezi, milyen volt a apa, amikor kicsi voltál.
0: És egy igazi riporter veszett el benne.
1: Nagyon remélem. Tegnap megkérdezte, elkérte a telefonomat, mondtam, hogy jó, de csak akkor, hogyha csinálsz videót, mondta, hogy csinál videót, elindítottam neki, rám fordította, apa, mi az, hogy körte? Ez volt a kérdése. Még nézve, a körte? Hát az egy gyümölcs, aminek ilyen alakja van, hogy köszönöm, elbúcsúzunk a nézőktől. Három és fél éves, nem hiszed el.
0: Ez kitől örökölte?
1: Hát szerintem a nagyapjától egyébként. Az én édesapám, ő újságíró volt, Vajdaságban a Magyar Szónak volt a főszerkesztője, és hát tényleg ez a riporteri attitűd azért abszolút sugárzik belőle a mai napig, és szerencsére a sógoromból is, aki szintén újságíró volt, szintén vajdasági, és ők is annyira szerettek velük beszélgetni, mert mindig jó kérdéseket tesznek fel, tudod, nem az van, hogy és amúgy mesélj valamit, mi van veletek, hanem mindig van valami érdeklődés, valami utána kérdezés. Jó dolog azért, ha van egy újságíró a háztartásban.
0: Fel kell kötnöm a nadrágomat, mert jó kérdéseket szoktál.
1: Eddig ötből ötteti.
0: Akkor még egy ilyen jó kérdés. Miért fontos a mese a gyerekek életében? Miért kell, hogy legyen egy kis rituálé?
1: Hát ennek van nyilván 1000 millió pszichológiai oka is, amit elolvasol a apa nevelés könyvekben, tudod, hogy váljunk jó apává, meg hogyan tudunk jó a gyereket nevelni, de én mégis, amit a legjobban élvezek benne, ez a közösen töltött idő. És a másik, ami szerintem izgalmas, hogy látom rajta, hogy mit tudom, a kortársaihoz képest, akik mondjuk nem annyit olvasnak, vagy több, inkább vizuálisan nevelik őket, hogy az én lányom nagyon gazdag a szókincse. Tehát amikor azt mondja, hogy apa most elkezdett, mondom, persze, hát bejöttünk, de alaposan? Mondom, alaposan, bizony kislányom, és akkor ezek a szavak szerintem annyira beívódnak. Nincs olyan szó, amit szinte nem ismerhet, nagyon ritkán kérdez meg valamit.
0: Akkor ti nagyon jól csináljátok a nevelését, és azt, hogy ilyen sokat olvastok neki. Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Csorba Lócival, itt a Csukás meseórában.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
3: Magyar zene. Gathering up

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Csorba Lócival, zenésszel, énekessel. Azt már átbeszéltük, hogy nem csak, hogy jól táncolsz, hanem jól olvasol mesét is. A gyerkőceidnek van egy 3,5 éves kislányod és egy éves kisfiad. Na de, mi a helyzet a zenékkel? Ugye te zenész vagy?
1: Hát ez igaz. Így adta a jó Isten.
0: Mennyire látod bennük ezt? Mennyire mozdulnak meg a zenére? Mennyire szeretik, hogyha énekelsz nekik?
1: A lányom, ő inkább szövegben erős, úgy értem, ő az átköltések mestere. A fiam, ő 1 éves, ő pedig a headbangelés mestere jelenleg, tehát mindenre rázza a fejét, amiben van egy gitár. Szóval én már féltem. Én már látom, hogy sajnos 17 évesen egy ilyen kezdődő bajuszú, hosszú, zsíros hosszú hajú fiú lesz. Sajnos ez elkerülhetetlen. Ebben a korszakban is az volt, ami még szoknyába is jártam, szóval én a lázadásnak a rossz oldalát választottam.
0: Kezdődő bajusszal.
1: Abszolút, és szemüvegben szerinted, na, tehát igen. Miért nem volt csajom szerinted? Na mindegy. És hogy pont ez volt, hogy azt látom a Brunóba is, hogy valószínűleg engem is, amikor 3 évesen felrakott apám a színpadra, és én ott elsírtam magam, és akkor valószínűleg egy jó pszichológus azért ezt egy ilyen ősélményként definiálná, hogy ezért állok fel újra és újra a színpadra azóta is, hogy ezt valahogy felülírjam. Én még nem raktam fel az 1 éves fiamat, de már vettem neki egy gitárt, amit kölcsön kértem most egy 14-néhány évre, de amint ő akar rajta játszani, esküszöm, az övé lesz.
0: Tehát akkor úgy veszem ki a szavaidból, hogy nem fogod ellenezni.
1: Nem, a bárhogy is alakul az életük, és hogyha nem is hivatásszerű zenészek lesznek, amit egyébként lehet, hogy egyáltalán nem bánnék, akkor mégis azt gondolom, hogy a zene az olyan dolgokat mozgat meg az agyadban, amit semmi más nem csinál. És dalokat írsz, hát az meg még egy szintre emeli. Lehet, hogy más embernek te okozod ezt. Lehet, hogy te vagy az élet filmzenéjének az egyik szerzője. Azért ez óriási dolog, nem? Szóval nagyon jó dolog zenélni, nagyon jó dolog zenét szerezni, és bármilyen szinten is marad meg, szerintem nem szabad kiadni az embernek az életéből.
0: De hogy a gyerekeknek valójában szerinted milyen zenékre van szükségük, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Vendégem Csorba Lóci zenész, énekes itt a Csukás Meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, a mai vendégem pedig nem más, mint Csorba Lóci, zenész, énekes. Na hát, Lóci, most van az ideje annak, hogy eláruld nekem, hogy szerinted milyen zenékre van szüksége a gyerekeknek? Mi az, ami maradandó tud lenni számukra?
1: A Baby Sharkra, egyértelműen. Csak a Baby Shark egy ilyen 24 verziós, 18 órás.
0: Szeretnék egy sort kérni belőle.
1: Tü-tü-tü-tü-tü. Egyébként ez a lényeg. Nem, szerencsére erről mostanában elég sokat beszélgetünk, mert az egyik nagyon jó barátom, esküvői tanúm is, a Lottinak a keresztapja is, ő a Magyar Zeneházában dolgozik, mint ifjúsági programokat szervez, és mi a Lóci játszika is részt tudtunk venni egy ilyen programon, az a címe, hogy milyen zenék vannak. És akkor meg tudjuk mutatni például a Nem táncolsz jobban tén, reggiben, rockiban, metalban, mindenfélében, és persze, hogy a metal győz általában, tehát, hogy az van, valamiért azt szeretik a gyerekek, hogy érzelmek, és wow, és vadság, utána persze a táncolás, a funkira, az meg a második, az abszolút látható. És én azt gondolom, igen, hogy nem gügyökbe kell lemenni, és xilofonon ping, pum, ping, cédur, tehát nem ezt kell csinálni a gyerekekkel, hanem bulit kell nekik csinálni, és szerintem, hogyha van benne egy kis ding, azzal csak jól járnak, mert ki tudják csatornázni azokat az érzelmeiket, amiket jól esik csatornázni.
0: Hűha, akkor a Süsüke világot lát dalai is ilyen gondolat mentén készültek?
1: A főcímdal az mindenféleképpen, hát ugye ez egy, ha úgy nézzük végül is, a Csukás ez egy ilyen retro skifit írt meg, tehát hogy beülünk egy űrhajóba, elindulunk, és hogyha valaminek az a refrénje, hogy vár a világ, zeng a világ, akkor az nyilvánvalóan nem egy lassú keringő lesz, nem? Tehát akkor az, hogy vár a világ, dén, zeng a világ, és hát ott megyünk is, rohanunk is, a rakéta ugye a leggyorsabb jármű, tehát nyilvánvalóan baromi gyorsnak kell lennie, bizalommal telinek, várakozással telinek, és most felfedezzük az egész világot, és felnövünk. Gyakorlatilag erről szól a sztori. És az összes többi zene, amit pedig beleírtunk, az a, mármint megzenésítettünk, mert hát lényegében a Csukás, ő már megírta ezeket a daloknak szánt verseket, és akkor nekünk volt lehetőségünk megzenésíteni. Azt meg öt fő kategóriára osztottuk, és attól függően, hogy éppen kicsit ilyen leitmotívként mit kell beemelni, azt emeltük, és vannak ilyen jazzesebb arcok, vannak ilyen rockosabb arcok, meg vannak ilyen trombitásabb arcok. És szerintem ez egy olyan összképet ad, ami zeneileg egységes, már végül is mi adjuk, de mégis sokszínű, mert különböző stílusokban tudnak megszólalni a szereplők.
0: Egyébként a Süsüke világot lát című sorozat összes része már megtalálható a Csukás Mese Rádió Spotify oldalán, úgyhogy ha lemaradtál róla, akkor ott megtalálod az összes részt. Nagyon köszönöm, Lóci, hogy ma reggel a vendégem voltál, és beszélgethettünk egy kicsit.
1: Nagyon örülök, hogy itt tölthettem a reggelemet, ölelek mindenkit.
0: Csorba Lóci zenész, énekes volt a vendégem ma reggel a Csukás Mese órában.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
4: Ez a legújabb magyar zene.
3: Láthatatlanul, szemlesütve áll, lefagyott a szél.

0: kezdhetjük is a reggelt. Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és indulunk is. Lassan 8 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Nem menekülsz, az Iron Mafia dalával kezdünk, és felpörgetjük a reggelt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Új úterővel pörök a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megnyitják a látogatók előtt is a Kármelita kolostort, megölték az iszlám állam egyik vezetőjét, folytatódik a borongós időzáporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Hétvégente látogatható lesz a Kármelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a budai várban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Hozzátette, hogy Rogán Antal egykori minisztériumát azért csak ezen a hétvégén lehet megnézni, mert oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai költöznek be. Mára és holnapra percek alatt elfogytak a hegyek. A helyek a kormányfő Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel és Pósvai Gábor belügyminiszterrel közösen kezdte lebontani a Kármelita kolostor tövező kordont. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák, hogy Magyarország nyitott, kiszámítható, párbeszédre kész külpolitikát szeretne folytatni. Felbontja a kormány a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött szerződést. Ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette, arra kérik a professzort, hogy a pénzből a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang szerint a szerződést elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Megölték az iszlám állam terrorszervezet második számú vezetőjét, amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, hogy a férfi Afrikában rejtőzködött, de utasítására a fegyveres erők egy összehangolt akcióban lelőtték. Az iszlám állam egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Elvontatták a kisiklott vasúti kocsikat, így egyvágányon már megindulhatott a forgalom Gyománál is, a Budapest és Lőkösháza vonalon. Az érintett pályaszakasz viszont jelentősen megrongálódott. Mintegy 600 vasúti betonaljat, a felső ágyazatot és a síneket is helyre kell állítani. Az előzetes vizsgálatok szerint a vonat a megengedettnél sokkal gyorsabban haladt.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte borult az ég, csak keleten süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra kell számítani. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Napközben a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz. Késő este 10-16 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Május 16-a reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Én vagyok a Reggelet támogatója, hozom a legjobb magyar zenéket, hogy jól indulhasson a reggeled. Itt lesz velünk a 4-es Street, a Kowalski meg a Vega. Most viszont az Iron Mafia dalával kezdünk.
2: Itt egy újabb óra

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Na, kivárja az idei nyári koncert szezont, tegye fel a kezét. Hát igen, nem látlak, de biztos vagyok benne, hogy feltetted a kezed. Én is feltettem egyébként. Alig várom, hogy nyáron koncertről koncertre mehessek, és ehhez például tudom ajánlani a következő zenekart, ugyanis nekik szinte tele van a naptár. Így nyárra, május 22-én Szarvason adnak koncertet, utána pedig a Válvölgyi Zsúr következik, majd Babóton játszanak május 29-én, 30-án Tolna a következő állomás, utána június 6-án Torontó, 11-én Pozsony, 21-én Fezen, és utána, hát mi következik, természetesen a Budapest Park, amire nagyon készülnek. Azt írták a közösségi oldalukon, hogy az idei év legnagyobb koncertjére készülnek, régi és új dalok is egyaránt elhangzanak majd, hangos éneklés pedig idén sem maradhat el, ez is garantált, mint ahogy az is, hogy a következő dalt ismerni fogod, Hadd menjen. Ez szól tőlük, ez szól a 4-es Street-től, itt a Petőfin. Nem

hozzám, ezt hallottad Ruzsa Magditól itt a Petőfin Minden Magyar, és ez alatt a dal alatt is nagyon sokat pislogtál, míg hallgattad, de azt nézzük, hogy egy nap alatt egy átlag ember hányszor pislog, az is 15-20 ezer körülbelül, igen, ennyiszer, de ez még semmi, egy nap alatt átlagosan több mint 20 ezer levegővételt veszünk, a szívünk pedig nagyjából 100 ezer alkalommal dobban meg, ami hihetetlen, és mindezt úgy, hogy közben észre sem vesszük, és nem is figyelünk rá. Az agyunk is elképesztően aktív, folyamatosan dolgozik, feldolgozza a hangokat, a képeket, az emlékeket, az érzéseket, még akkor is, ha csak ülünk és nézünk ki a fejünkből. Úgyhogy most Mohamed Fatimától a Ragyog a szívem szól neked, itt a

hajszolom, érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

Nem is te lennél, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és van az úgy, hogy valakit úgy szeretünk, ahogy van, így van ezzel a következő előadó is, ugyanis azt nyilatkozta nem is olyan régen, hogy nincsen erősebb szövetség a házasságnál, nincs fantasztikusabb, vagányabb dolog a házasságnál. 19 éve vannak együtt a feleségével, és 17 éve házasok, 5 csodás gyermekük született. Nem lehet mindig minden jó, mindig minden könnyű, viszont pont a nehezebb időszakok teszik nagyon értékessé és még erősebbé a kapcsolatokat. Ez pedig nem más, mint Olá Gergő mondta a feleségével való kapcsolatáról. Ugyanis ők jóban és rosszban is kitartanak egymás mellett, mint ahogyan a következő dalban is ezt mondja nekünk Olá Gergő, jóban, rosszban. Ez következik itt a Petőfin. Minden

0: Ezt hallottad, Wolf Katitól itt a Petőfin. Minden magyar, jobbnál jobb előadók követik egymást itt nálunk ma délelőtt, úgyhogy maradj itt velünk, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig 9 óra után az első dalunk nem más, mint Ember maradj Ákostól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Zavartalan marad az üzemanyagellátás, megölték az Iszlám Állam egyik vezetőjét, folytatódik a borongós időszáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-ás keleti szektorán az M3-as autópálya felé az Alacska pihenőnél. A 37-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Felszabadítanak mintegy 600 millió liter üzemanyagot a biztonsági készletből. A kormány indoklása szerint csak így biztosítható védett táron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően továbbra is működhetnek a kisebb benzinkutak. Felbontja a kormány a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést, ezt Magyar Péter jelentette be közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, arra kérik a professzort, a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A Magyar Hang írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított alapítványnak. A szerződést alig 2 hónappal a választások előtt kötötték meg. 2 napos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír, a kormányfővel is egyeztet. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán közölte, a férfi Afrikában rejtőzködött, de utasítására a fegyveres erők egy összehangolt akcióban lelőtték. Az Iszlám Állam egyelőre nem kommentálta a bejelentést. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos itthon az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. Szakemberek szerint most a legfontosabb feladat a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte borult az ég, csak keleten lehet napsütés. A Dunántúlon tartós esőre keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz. Késő este pedig 10-16 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk is a szombat reggelünket, 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Tudod, mi a fontos a mai reggelben? Az, hogy igyál egy jó kávét, egyél egy finom reggelit, ébredj velem, és most pedig, ami fontos még, hogy ember maradj. Ez szól Ákostól kezdésképpen.
1: Így

0: Álom szőtte, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és van, hogy az álmunk úgy szövi a szálakat, hogy egy ember jelenik meg benne. Vannak olyan emberek az életünkben, akikről azt hiszük, hogy végleg eltűntek, aztán egyszer csak történik valami, meghallunk egy dalt, megérzünk egy illatot, vagy meglátunk egy helyet, és hirtelen újra ott vannak a gondolatainkban. Furcsa, hogy néha mennyire összekötődnek az emlékeink a zenékkel. Egyetlen refrén képes visszarepíteni bennünket évek korábbra, egy nyári estéhez, egy régi beszélgetéshez, vagy valakihez, akit talán már rég nem láttunk. És van az az érzés, amikor azt gondoljuk, hogy az útjaink most külön utakra térnek, de valahogy mégis újra találkoznak majd, mert vannak emberek, akiket az élet újra és újra elénk sodor, megtalállak még. Ez szól most neked itt a Petőfin.
1: Ez a

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Tudod, hogy a szakértők szerint mi minden idők 5. legfontosabb találmánya a tűz és a kerék feltalálása óta? A szemüveg. Ma már természetesnek vesszük a szemüveg használatát, de több száz éven keresztül egyszerűen nem volt rá megoldás. Rengeteg kísérlettel járt. Szemüveg különböző formái jöttek és mentek. Például Neró császár létrehozott egy speciális látásjavító segédeszközt. Imádott gladiátor harcait egy átlátszó zöld kövön keresztül nézte, mert meg volt róla győződve, hogy ezzel pihenteti a szemeit. Ebben még a 19. században is hittek. Ebben az időszakban a napszemüvegeknek zöld volt a lencséje, és beltérben is viselték őket. Manapság pedig már teljesen természetes a szemüveg, és sokan még egyébként divatból is hordják, dioptria nélkül is. Szemüveg, ez szól most neked a Carson Komától és Jude Law-tól, itt a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. 97 éve ezen a napon tartották meg az első Oscar díját adót Hollywoodban, mára pedig a világ egyik legismertebb filmes díja lett, ahol minden évben a legjobb filmeket, színészeket és alkotókat jutalmazzák több kategóriában. Az eredményeket nagyon nagy titok övezi, annyira, hogy a győztesek neve csak a boríték felbontásakor derül ki. Na hát, a mai kérdésem nem más, mint hogy az életed során biztos, hogy te is alakítottál már akkorát, vagy olyat, hogy Oscar-díjat érdemelhettél volna érte. Vicces üzeneteket várok a 0630303380-as telefonszámra, hogy te milyen kategóriában és miért érdemeltél volna Oscar-díjat, mit csináltál. Na hát ezt írd meg nekem, most pedig popstar, ezzel megyünk tovább, Eszol Manueltől.

Jó fiú, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára 10 óra lesz, a jó fiúk most már elkezdik lassan készíteni az ebédet a barátnőiknek, a párjaiknak. Na de nem is erről beszélünk, most ugyanis a legfrissebb hírek következnek, utána pedig ezzel a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Megnyitották a Kármelita kolostort a látogatók előtt, fontos határidőre figyelmeztet az adóhivatal. Folytatódik a borongós időzáporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Javítják a szalagkorlátot az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a Concó pihenőhely közelében. A 86-os és a 94-es kilométer között csak az átterelt sáv járható. A pihenőben nem lehet lehajtani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megnyitották az érdeklődők előtt a Kármelita kolostort és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét a Budai Várban. A látogatók előzetes regisztráció után vehetnek részt a vezetett látogatáson. Tegnap rövid idő alatt elfogytak a helyek erre a hétvégére. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, ő is részt vesz az első tárlatvezetésen. A kormány azt ígérte, hogy hamarosan ismét lehet foglalni időpontot a tárlatvezetésre a Kármelita kolostorban. Mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus alapítványa. Miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felbontja a szervezettel korábban kötött 261 milliárd forintos szerződést, amelyet alig két hónappal a választások előtt írtak alá. A kuratórium tagjai a kormányfőnek címzett közleményükben azt írták, a kiemelkedő tehetségek támogatása Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Romániában is felmerült a hantavírus fertőzés gyanúja. Egy az aradi sürgősségi kórházban ápolt beteg tesztje lett pozitív. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de egyelőre csak fertőzés gyanúként kezelik az esetet. A közegészségügyi intézet szerint a beteg nem járt külföldön, és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Szerda éjfélig lehet leadni a tavalyi személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV több mint 5,5 millió adózó bevallását készíti el automatikusan. A bevallási tervezet az ESZIA-ban, ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhető el. Ott kell átnézni, elfogadni, és hogyha kell, módosítani. Megkezdődött az idei múzeumok majálisa a Nemzeti Múzeum kertjében. Sétákkal, kvízjátékokkal és koncertekkel is várják a látogatókat. A zenei programokon a többi között gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a pénzügyőrzenekar is fellép. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a várható erős szél miatt holnap csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte borult az ég, csak keleten lehet napsütés. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz. Késő este pedig 10-16 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szombat délelőtt 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Én vagyok az, aki várom az üzeneteket, a viccesebbnél viccesebb sztorikat, azzal kapcsolatban, hogyha Oscar-díjat érdemelt volna bármelyik alakításod az életed során, akkor melyik lett volna az? Most viszont utazás a kegyetlenbe, ez szól.
0: Itt egy újabb óra

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Egyre sötét van, nem látom. Egyre sötét van, nem látom.
2: Gyere baba, gyújtsál világot. De sok út, de sok

0: Baba, gyújtsál világot!
1: Gyere, baba, ez szólt most itt a Petőfin Minden Magyar. 97 évvel ezelőtt tartották az első Oscar-díját adót. Ezzel kapcsolatban azt kértem tőled, hogy írnánk nekem üzenetben, hogy a te életed során mi volt az az alakításod, amiért Oscar-díjat érdemeltél volna. Csak hogy mutassak egy példát, felhívom az egyik kedves ismerősömet, akinek tudom, hogy volt ilyen az életében. Na, fülej!
2: Halló!
1: Halló, halló, drága Lóci Korcsog, Laura vagyok, csak most a Petőfi Rádióból hívlak.
2: Szervusz, én meg a Csorba Lóci vagyok, még mindig ugyanabban az ingemben, mint reggel.
1: Igen, ugyanis Lóci volt reggel nálam a Csukás meseórában. Látod, már most hiányzott a hangod a rádióból.
2: Szervusznak!
1: Azért hívtalak, mert képzeld, 97 évvel ezelőtt ezen a napon tartották meg az első Oscar-díj átadást, és úgy emlékszem, hogy neked az életed során többször is volt olyan alakításod, amiért Oscar-díjat érdemelhettél volna. Na, meséld már el nekünk itt a rádióban, hallgatok, hogy hallják ezt a szuper történetet.
2: Kedves vagy, hogy így megkérdezed, azóta elgondolkoztam azon, hogy mégis melyik díjra tudnám magamat jelöltetni, mert hát amióta apuka lettem, azóta, hogy mondjam, az első évben inkább a legjobb mellékszereplőre hajtasz az anyuka mellett. Tehát azt azért remélem, így stabilan kétszer sikerült behúznom itt a 3 és az 1 éves gyerekem mellett. No, de még a gyerekek születése előtt, még 2017-18-as esztendőben volt egy olyan, amire egész életemben emlékezni fogok. Ez egy olyan, akkor jött ki a Nem táncolsz jobban, mint én, és ennek kapcsán fonogramdíjasak lettünk, mert megnyertük a Nagy Színpad nevű vetélkedőt, Petőfi díjra jelöltek minket is, akkor még ez a Petőfi díj ez volt a legelső, és volt egy élő gála műsor az egész köré szervezve, amit a Volt Fesztivál, az egykori Volt Fesztiválnak a 0. napján rendeztek meg. De azt jelenti, hogy mindenki, aki beköltözött a fesztivál területére, az kapott gyakorlatilag egy ingyen műsort, amit a tévés közvetített, és hát ott volt 20 000 ember is nézte, hogy akkor az akkori él fellépők mindenki előadnak egy-egy dalt. Mi persze már akkor is szerettük két végén égetni a gyertyát, és egy lagziról érkeztünk, ennek a főpróbájára az lagzir ilyen 3-kor leraktuk kb. Villányba, beterelődtünk a buszba, és 11-kor, miközben nyitottam ki a szemem, csipásan megjelent a rendező, és kérdezte, hogy na, mehet? És akkor mondtam, hogy persze, de mi? Ezért, hogy mondom, hogy jó, hát mondja, hogy akkor nézd, itt van a kifutó, és akkor majd a másik refrénnél itt kéne lemenni, és mondom, hogy de nekem basszusgitárom van, de ja, azt felejtsd el. Ugye tud még valaki basszusgitározni? Mondom, hát biztos, hogy körülnéztem, ott volt a turnémenedzser, jelentkezett, mondta, jó, akkor nem tudod, te vagy a basszusgitáros, és én velem, akkor mi lesz? És mondta, hogy hát nagyon egyszerű, itt kifutsz, jó, akkor jobbra rász, följönnek a táncos lányok, velük egy kis koreó, végén konfetti, tűz és vége, jó, vége, póz. Mondom, tehát én eddig előtte csak gyakorlatilag kocsmákban zenéltem különböző mennyiségű embernek.
1: Konfetti gyors, meg és minden csillogás nélkül.
2: És táncos lányok nélkül, igen, tehát én egyáltalán nem ebből a világból jövök, sőt. És akkor gondolkoztam, hogy jó, hát valahogy biztos sikerülni fog, meg hát akkor majd maximum mi leszünk a kontraszt a Freddyhez képest, érted? Tehát, és akkor mondom, jó, aznap megtörtént, hogy meg kellett történnie, és este indul a felvétel.
1: De hogy mi volt az Oscar-díjas alakítás, ez még nem derült ki, Lóci a vonalban marad, mi pedig játszunk egy pár dalt, utána megtudod a sztori végét.

0: félve késed, tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsény, az ösztön, az agyú.

0: szeretet csak szétszedne.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és itt van velem a vonalban továbbra is Csorba Lóci, aki az Oscar-díjas alakítását meséli, mármint, hogy az élete során mi volt az az esemény, amikor az alakításáért Oscar-díjat érdemelt volna, úgyhogy kérlek, folytasd ezt a történetet. Ugye ott tartottunk, hogy a Petőfi zenei díjátadón jártatok, és éppen elérkeztünk a fellépés estére, amikor egy kicsit fáradtan próbáltátok memorizálni, hogy hova is kellene menni, milyen koreográfia, milyen táncos lányok, na hogy is volt tovább?
1: Ott állunk, látom, mindenki kötögeti a kábeleket, megy a nagy színpadátszerelés, tudom én, van rá másfél perc, amíg van egy beszélgetés, fogom a mikrofont, és mondom, jó, akkor mindjárt belekezdünk, és úgy kezdődik a dalom, hogy... Várjál csak, hogy is kezdődik a saját dalom? Na, Jézus, nem tudom a saját dalomnak az első sorát. Úristen, mi lesz, hogy nézek tőle a sászokra, mindenki el van foglalva valamivel, most biztos nem tudom őket megzavarni. Látom ott az adásrendező, mondom, fú, biztos, hogy lesz, hogy tud menni a zeneszövegre gyorsan. Mondom, figyelj, és mi lesz, kimondtam már, mutatja nekem, hogy 10, 9, 8, mindjárt adás, mondom, úristen, itt fogunk leégni 20 ezer ember előtt, eddig tartott a karrier, lassan indult, de legalább gyorsan vége lesz. Mondom, kijövök, és az lesz az első sorom, hogy ez, na igen, mumble rap, annak se rossz, de hát Istenem. Na jó van, és akkor ott álltam, nem hiszem, mert több ezer szerelinek kellettem már ezt alatt, és pont most ebben a fontos pillanatban nem fog eszembe jut az első sor. És képzeld el, ahogy elindult a dal, de egyszerűen bekapcsolt egy ilyen autópilóta, átkereteződött az egész probléma a fejembe, és megszólalt, hogy figyú, több ezer szerelinek kellettem. Pont most ne jutna eszedbe az első sor. És képzeld, azzal a lendülete, úgy megörültem neki, bemutatta 10 új koreográfiát, körülbelül 44 másodperc alatt, és a végén gyakorlatilag még a Rátonyi Krisztát is sikerült megtáncoltatni, és álltunk a konfetti esőben megdicsőülve több ezer vagy több tízezer ember előtt, és akkor mondtam, hogy na, ez talán az év comeback-je, ilyet még a Leonardo DiCaprio sem csinálta a medvével, tehát azért ezt csak sikerült megcsinálni.
0: Na, de mi az első sor?
1: Az, lehet, hogy jobban áll neked az ing, mint nekem állt valaha bármilyen nem.
0: Na jó, van, akkor tudod.
1: Tehát ez már szinte Geszti Péteri magasság, de igen, de végül akkor ez így meg lett. Szóval talán ez az alakításom érdemelne a saját kis doku-realitimbe, ami az életem egy legjobb pillanat, vagy legjobb főszereplő nekjáró díjat.
0: Vagy mindkettőt. Én odaadom neked ezt a díjat.
1: Laura, nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy ezt valamikor, hogy mondjam, tárgyasítva is meg tudjuk cselekedni, és elküldöm Los Angelesbe is ezt a beszélgetést, hát hogy gondolják, hogy meg kell zenésíteni, és ráérnek, hogy a La La Landnek a folytatását az én életemből írják meg Emma Stone-nál.
0: Hát akkor buzdítsd a hallgatóinkat is, hogy ők is küldjék el nekem üzenetben az ő történeteiket.
1: Drága hallgatók, biztos vagyok benne, hogy a ti életetekben nem egy, hanem 100 ilyen pillanat volt, és minden apró olyan rezülés, vagy átlagosnak tűnő pillanat, amikor viszont sikerült abból jól kifarolni, az már számomra is egy Oscar-díjas pillanat. Szóval én azt gondolom, hogy bármiben megtalálható a szépség, bármiben megtalálható a nagy színészi alakítás, és hát a saját életünk a leginkább Oscar-díjra méltó. Szóval írjátok meg a Laurának, és nagyon várom, hogy ti miben szerepeltetek nagyot.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad a történeted.
1: Köszönöm, hogy felhívtál. Sziasztok!
0: Na hát hallottad, hogy mit kell tenned? Írd meg nekem üzenetben a 0630303380-as telefonszámra. Most pedig megyünk is tovább Driftwood, ez szól Cyanoétól. Itt a Petőfi.
2: Ez a legújabb.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. 97 évvel ezelőtt ezen a napon tartották az első Oscar-díj átadót. Ennek apropóján azt kértem tőled, hogy az életedből küldj nekem olyan történeteket, amikor úgy gondolod, hogy az alakításodért simán kaphattál volna te is egy Oscar-díjat. Na hát meghallgathattuk itt a korábbiakban Csorba Lóci történetét, ő volt itt velem telefonon, most pedig Peti alakítását olvasom, ő Debrecenből írt nekünk. Szerintem én akkor érdemeltem volna Oscart, amikor megkóstoltam a barátnőm diétás sütét, és azt mondtam rá, hogy hű, ez nagyon különleges, ez nagyon finom, enye. Ez nem szép dolog így kamúzni, de azért persze ez kegyes hazugság volt. Köszönöm a történetet, várom továbbra is a 0630303380-as telefonszámra, hogy neked milyen alakításod volt, amiért Oscar-díjat érdemelnél. Most pedig Vidéki Sanzon, ez szól neked, itt a Petőfi.

0: Veled álmodtam, ez szólt Revadémtől itt a Petőfin Minden Magyar, nem sokára 11 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára velem, Korcsok Laurával és mai vendégemmel Kis Krisztián Szakáccsal, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig, mert az élet szép, ez szól kezdésképp.
1: Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megnyitották a Kármelita kolostort a látogatók előtt, fontos határidőre figyelmeztet az adóhivatal. Marad a borongós idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Javítják a szalagkorlátot az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Concó pihenőhely közelében. Ezért a 86-os és a 94-es kilométer között csak az átterelt sávon lehet haladni. A pihenőbe nem lehet lehajtani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő még tegnap jelentette be, hogy regisztrálást követően hétvégente látogatható lesz a Budai Várnegyedben a Kármelita kolostor, valamint ma is, holnap a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Moszkva felé tartó ukrán drónokat semmisített meg az orosz légvédelem. Átmenetileg felfüggesztették az egyik moszkvai repülőtér forgalmát. Közben reggel ukrán drón csapódott az oroszországi Belgorod egyik lakóépületébe. Négyen megsérültek, Szocsiban pedig légiriadót rendeltek el. A város repülőterén leállították a forgalmat. Szerda éjfélig lehet leadni a tavalyi személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV több mint 5,5 millió adózó bevallását készíti el automatikusan. A bevallási tervezet az ESZIA-ban, Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP regisztrációval érhető el. Ott kell átnézni, elfogadni, illetve hogyha kell, módosítani.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják. 2-4 gólos döntetlennel rajtolt el az utolsó forduló a labdarúgó NB1-ben. Puskás Akadémia MTK 2-2 és Nyíregyháza Kazincbarcika 2-2. A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., míg a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt a tabellán. Ma további 4 mérkőzést rendeznek, a listavezető Győr megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán a Zalaegerszeg ellen. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros ZTE meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást a DVTK Paks és a DVSC Újpest meccset az m4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Szoboszlai Dominik 2 gólpaszt adott Van Dijknak, de a Liverpool 4-2-re kikapott az Aston Villa otthonában az angol labdarúgó bajnokságban. A Liverpool ezzel 5. a tabellán. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk ezüstérmet szerzett a brandenburgi kajakkenu világkupa versenyen. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie pénteki szakaszát, ezzel át is vette a vezetést az összetettben. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti szombaton. Mocsári Bence megnyerte kategóriáját a para triatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomásán. Az épeknél Dévai Zsombor volt az egyetlen magyar induló, ő 23. lett Japánban. Győzött az ausztrál Matthew Hauser. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte borult az ég, csak keleten lehet napsütés. A Dunántúlon tartós esőre, míg keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz. Késő este 10-16 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most, hogy május 16-án szombaton 11 óra múlt, forduljunk be együtt a konyhára. Kezdődik a Befordultam a konyhára. Velem Korcsok Laurával, a vendégem pedig Kis Krisztián szakás lesz, úgyhogy tarts velünk, egy vegán töltött káposzta fog készülni. Előtte azonban, mert az élet szép, ezt szól neked.
2: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Kis Krisztián Szakáccsal, akivel ma leginkább a vegán étkezésűeknek fogunk kedvezni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Én köszönöm szépen. Jó reggelt és jó napot, aki már fönt van és megpróbálná a ebédjét elkészíteni esetleg. Úgy gondolom, talán sikerül egy pár hasznos aprósággal segíteni azt, hogy kicsit rutinosabbak legyetek a konyhában.
0: Főleg így a vegán ételek terén, ahol még annyira nem vagyunk rutinosak, meg ügyesek, segíts nekünk egy kicsit, milyen finomsággal készültél?
1: Hát ma egy töltött káposztát hoztam, fejben, ilyen, sajnos nem.
0: Sajnos
1: nem. De variálható, tehát direkt úgy van ez megálmodva, hogy lehet cserebelélni benne dolgokat. Szándékosan nem ragaszkodunk a egy recept, és akkor csak az úgy jó, ahogy van. Igenis, nyugodtan lehet ebben mozogni, ki mit szeret. Tehát aki szereti a bulgurt, azt egye, aki a rizst szereti, azt egye. Tehát ezért tág ez a recept. Egyszerűnek is mondanám, mert direkt ez így is van megálmodva, hogy mindene variálható legyen.
0: Na de mik variálhatók?
1: Hát például a káposzta levél, ami beletöltögeti az ember a töltelékét. Ez lehet a klasszikus savanyú káposztának a levele, lehet fejes káposzta levele, lila káposzta levele is lehet. Tehát érdekes, abban soha senki nem rak semmit, mert ugye megszoktuk a lila káposztából egy dolgot nagyon tudunk csinálni, az a párolt káposzta, csókolom, tehát itt vége. De igenis, lehet vele ezt is csinálni. Akkor ugye vannak például van a pakcsoly, vagy bokcsoly, ki hogyan szereti hívni, vagy magyarosabb nevén bordás kell.
0: Igen, így már nekem is ismerős.
1: Az egy kicsit macerás, mert ott picik a levelek, tehát ott nem lehet ilyen öklömnyi töltelékeket gyártani, és én azt gondolom, hogy ebben a sztoriban nem is, inkább ne is. Ilyen aranyos picike töltelékeket csináljunk, mert az szebben tálalható, akkor ugye többet is lehet tenni egy tányéra, akkor azt lehet fektetni, állítani, döntögetni egymásra. Tehát ott a tálalásban is nagyon jókat lehet vele variálni.
0: Most nagyon titokzatos vagy. Nem sokára.
1: Mindig nem mondtam el, hogy...
0: Igen, nem sokára majd erre is fény derül, hogy mi az a töltelék, és hogyan tálaljuk mivel. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Kis Krisztián Szakáccsal. Itt a Befordultam a konyhára című

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Kis Krisztián szakáccsal, akivel egyébként most a vegán étkezésűeknek próbálunk egy kicsit kedvezni egy recepttel, amiből már annyit tudunk, Krisztián elárulta nekünk, hogy az alapanyagok felcserélhetőek benne, akár ugye lehet, mert ez egy töltött káposzta lesz, lehet fejes káposztából, savanyú káposztából, lila káposztából, de hogy mit töltsünk bele, addig még nem jutottunk, úgyhogy ezt most árult el nekünk.
1: Tulajdonképpen, ahogy mondtam is, variálható szándékosan, és mivel ugye húst nem tartalmaz, ezért ugye a relatív felelhető magvakból, vagy magvas dolgokból is lehet, de például a legegyszerűbb a bulgur, mert ugye ezt könnyű megfőzni, egy egyszerű kétszeres vízzel megfőzi az ember, nagyon nem tud mellélőni. Akkor lehet ugyanezt még rizssel csinálni. Itt az a lényeg, hogy maga a fűszerezés az az, ami fontos. A jelen receptúrában inkább ez egy kicsit ilyen marokkói stílusú dolog, de ugyanúgy fel lehet használni otthon is a klasszik töltött káposztának a fűszereit is, csak ugye a hús nem lesz benne.
0: Ha még a bulgurról beszélünk egy kicsit, elkészítésében ugye mondtad a kétszeres vizet, de mielőtt megfőznénk, érdemes átmosni a bulgurt?
1: Ez megint csak attól függ, hogy a csomagolása milyen. Az ilyen fajta dolgok tudnak kicsit porosak lenni, ezért van az, hogy a rizst esetleg megmossa az ember, van aki igen, van aki nem, tehát
0: annyira nem tényező.
1: Ki ragaszkodik hozzá, ki nem. Általában én nem szoktam a bulgurt megmosni például, mert egyrészt ugye bízom a csomagolásban, meg ugye látszik is, tehát látni rajta. De aki mondjuk teszem azt, kiborítja egy tálba, a kezével megtapogatja, meg ugye egy kicsit megsimogatja, úgy érzi rajta, hogy mennyire esetleg ilyen nem koszporról beszélünk, hanem a feldolgozó üzemnek ugye ez a tört nagyon apró részei a dolgoknak, ami lehet kellemetlen, lehet nem. Aki gondolja, mossa meg nyugodtan, ettől baja nem lesz, hanem rögtön a bővízbe neki áll megfőzni. Leszűrés, akkor így gyorsan megvan. Ha nem mossuk meg, akkor viszont érdemes egy kicsit ugye valamilyen növényi olajon pirítgatni. Egészen csak addig, amíg egy picit változik a színe. Hát nem kell ilyen olajban sütni valamit.
0: Hát úgy, mint a rizsnél.
1: Egy kicsit. És aztán utána önti fel ezzel a kétszeres vízzel.
0: Na de, hogyha ezzel elkészültünk, akkor hogy hogyan kell fűszerezzük, ez nem sokára kiderül, ugyanis folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Kis Krisztián szakáccsal. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára. Velem Korcsok Laurával és a mai vendégemmel Kis Krisztián Szakáccsal mai vegán ételt készítünk, egy töltött káposztát. Éppen a tölteléknél jártunk, úgyhogy most a fűszerezésen a világ szeme.
1: A fűszerezés az mindig azt vallom, hogy egyszerű legyen. Tehát főleg por alapú fűszereknél egy ilyen ötfélét már ne szórunk hozzá semmihez. Tehát ne legyen benne öt különböző por alakú fűszer. Itt ennél a kicsit marokkóisabb dolognál, itt ugye a római kömény az egyik, ami hangsúlyos dolog, mert ugye a magyar ember óra nem nagyon szokott ehhez hozzá, viszont én azt gondolom, hogy nagyon jó illata van. Szeretem is használni, nyilván pörkölben nem szórom, de az ilyen ételekbe bátran. Van a másik, ami ehhez az ételhez is bele lett álmodva, ez a sózott citrom. Egy nagyon markáns dolog ez, aki otthon is meg lehet ezt csinálni. Nagyon egyszerű, az ember vesz kezeletlen citromot, ez fontos, kezeletlen legyen, mert ugye nincs rajta ez a kicsi ilyen biaszoska réteg, meg ilyesmi, nem lát az ember, mert ugye szép sárga a citrom, kicsit rücskös, megfogja, ott sem fogja érezni. És akkor ezt szépen be kell vagdosni a két végén, egy ilyen kereszt alakú vágást kell rajta ejteni, mondjuk majdnem egy centi mélyen. És akkor utána ezt nagyon normális, jó minőségű tengeri sóval ezt így szépen üvegbe bele kell rétegezni. Fontos, hogy üveg legyen, mert így látjuk a folyamatot közben, tehát nem így fölülről nézegetjük, hogy akkor most hol tartunk, hanem ezt így szépen tudjuk. Ugyanúgy, mint a kovászos uborkát, amikor az ember elkészíti, ott is átlátszó üvegben készül a dolog. Egyrészt, hogy ott a napfény érje, itt nem kell, hogy érje a napfény, a citromot, és így nyomon tudjuk követni, hogy az egy hónap alatt mi történik. Na most utána, miután ez elkészült, kivesszük a citromot, vízzel leöblítjük ugye a sót róla, és össze kell vágni kicsi kockákra. Ez egy furcsa dolog, mert ugye, hogy jön össze a savanyú a sóssal, tehát már ezen is lehetne gondolkozni, de itt épp ez a lényeg, hogy először sósnak érzi az ember, és utána amikor, azt a mennyire citromos a citrom. És tulajdonképpen itt ebben a töltött káposzta töltelékében, mint fűszer szerepel, tehát azért mondtam, hogy nem kell sok hozzá, mint valami markánsabb jellegadó anyag. Aztán ugye itt majd a sózásnál azért óvatosan bánjunk, mert nyilván a citromtól már kicsit sós lesz. Amivel még ezt lehet turbozni, ez akár lehet snidling, új hagyma. A porihagymát nem javaslom, mert ez egy elég markáns rágós dolog. Aztán kell még bele zöld koriander. Én például nagyon szeretem az illatát, meg enni is ilyen típusú ételekben. A csilit azt nem javasolnám. Aki szereti, persze, hát tegyen bele, mint a csípős lenne. És akkor ezt az egészet, minden befűszerezte, óvatosan kever hozzá keményítőt, de por alakban. Akik ehetnek tojást, ők törjenek hozzá egy tojást, aztán az fogja majd össze a tölteléket. Akik nem, ők nekik pedig a keményítőt tudnám javasolni. Összekeverik szépen, pici vizet tegyenek hozzá, hogy ez a kicsit ilyen ragacsos sztori meglegyen a keverés közben, és majd ezeket kell beletenni a levelekbe.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára vendégemmel, Kis Krisztián Szakáccsal, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára, velem Korcsok Laurával, és továbbra is a vendégem Kis Krisztián Szakács, akivel egy vegán töltött káposztát készítünk. Már nagyon a végén járunk, úgyhogy most befejezzük, hogy hogyan is kell ezt pontosan.
1: Most a leveleket ugyanúgy le kell forrázni, mint a nyers zöldségeknél. Fontos, hogy ugye a káposzta leveleknél, a közepénél azt a vastag eret azért próbáljuk meg lefarigcsálni vékonyabbra, és akkor megvannak a forrázott levélkék, aztán utána az ember beleteszi a tölteléket. Fölcsavargatja, ugyanúgy, mint a töltött káposzta sztoriában, és akkor, miután ez megvan, a vékony csíkokra fölvagdossa a maradék káposztát. Ezt a pakcsolnál már nem javaslom, tehát ott az elvesztette a mindenét is, és főz egy ilyen kellemesen hagymásabb, ilyen világosabb bocska, tehát szándékosan nincs benne paprika. Mert ez nem az az étel. És akkor fölteszi ezt, szépen fölöngedi egy kis ízével, itt is lehet bele bort tenni, aki szeretne fehér bort, ha nem, akkor csak sima, kevés vizet hozzáönt. Ugye a töltelékben minden főtt, tehát ezt nem kell már órákig rotyogtatni. Ugye amit apró káposztának összevágott az ember, ugye és nem savanyú, az is hamar megfő. Tehát ilyen szerintem rutinosabb háziasszonyok ezt fél órát ledarálják ezt a sztorit. És akkor ugye itt is, ugye mivel nem teszünk bele tejterméket, úgy itt is a kicsi keményítővel lehet ezzel variálódni, hogy most akkor az a káposztás szósz alatta az mennyire legyen sűrű vagy nem. De itt is azért figyeljünk oda, mert ugye a töltelékbe már tettünk keményítőt. Tehát az nem csak összefogja a tölteléket, hanem lehetséges, hogy még kifő egy kicsi oda be a pároló apró káposztába, de ez úgy is fogja látni mindenki szemre, tehát itt nem kell tudományosan kigrammozni, meg nem tudom, de az ember csak így szépen így szórjon össze mindent, és akkor hajrá.
0: Hát akkor én is azt mondom, hogy hajrá. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál a mai napon, holnap is várlak vissza sok szeretettel.
1: Köszönöm.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió. Mi

0: Az Intim Torna illegál dalát hallotta itt a Petőfi Minden Magyar. Köszönöm, hogy velem töltötted a mai napot, a mai reggelt, holnap is találkozunk, én várlak sok szeretettel, mára elbúcsúzom tőled. Korcsok Laurát hallottad, most pedig kollégám Szikora Tomi érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig délután Meggyesi Gábor vár téged. Legyen csodás napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
3: Otthon. Program.

0: Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Megnyitották a Kármelita kolostort a látogatók előtt. Továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Folytatódik a borongós időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az 55-ös főúton Domaszék közelében a 13-as kilométernél baleset történt. A forgalom csak fél pályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Megnyílt a nagy közönség előtt is a Kármelita kolostor. A sajtó munkatársait Magyar Péter miniszterelnök személyesen vezette körbe az épületben. Majd a bejárás a miniszterelnöki kabinetirodában és a belügyminisztériumban folytatódott. A kormányfő köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Magyar Péter azt mondta, a Kármelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz. Eladományozza a volt kormányfő is a végkielégítését. Orbán Viktor közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csak nem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait. Ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több, mint másfélszerese a tavalyi év elejé adatoknak. Erre figyelmeztetett a MÁV csoport. Legtöbbször szitták a jegyvizsgálókat, járművezetőket. 9 alkalommal megsérültek a vasutasok, buszsofőrök. Arra is emlékeztetnek, hogy a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Az épületből ugyan sikerült kijutnia, de oltás közben mégis olyan súlyosan megsérült, hogy már nem tudták megmenteni az életét. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. Szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számít. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz. Késő este 10-16 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hogy mely magyar dalok futottak a legjobban a héten, melyiket kérték a legtöbbször, a legtöbben, ezeket rangsoroljuk egy listán. Kezdődik a Petőfi 56, a Petőfi Rádiós lágerlistája. Hello, Szikora Tamás vagyok, Lauri, Járatlan, ez az 56.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Az 56.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz.

0: még. Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Erős a tavaszi szezon a Bagosi Brothers Company számára is, hiszen volt egy mini európai turnéjuk. Zürichben, Münchenben, Pozsonyban és Prágában is felléptek, de mondok néhány nyári dátumot, például Pécs, Keszthely, Alsóörs és Tata biztosan ott van a koncert helyszínek között júniusban, és ez még csak a kezdet. Infók, részletek a Bagosi Brothers Company hivatalos weboldalán és Facebook oldalán. Na ezt a zenét tuti hallatjuk majd. A Petőfi Rádiós lágerlistáján szól a zuhanás.
0: Az 5

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Well hello, éjfél tájt. Ez a zene diktálja a tempót a hétvégében a Petőfi Rádióban, és idén nyáron a színpadon is felrobbantja majd a hangulatot, hiszen elindult a turnébusz. Például fellépnek majd a Sopronfesten, a Velencei tópartján, Vácon, Kabán, Csongrádon, ott lesznek a Strandfesztiválon, és a Nagy Budapest Parkos koncertjük augusztus 28-án lesz majd. Infók részletek a Well Hello hivatalos Facebook oldalán, szóval pakold a napszemcsit, hívd a barátokat, és hallgass meg ezt a dalt élőben.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Való.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után azzal a dallal folytatjuk, amely két év után is a YouTube-on a top 5 legnépszerűbb zenék között van. Dash, Youngfly, Azaria, Pannonia mindjárt a Petőfi Rádióban.
2: Benne a múltam, jövöm a reneszán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
0: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küld el nekünk Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben.

0: a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: Szani Rolanddal.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék, továbbra is súlyos az aszályhelyzet, marad a borongós idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. A háborúzó országok korábban arról állapodtak meg, hogy a náci Németország felett aratott győzelem évfordulója alkalmából tűzszünetet léptetnek életbe, és 1000-1000 hadifoglyot cserélnek ki. Izraeli légi csapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. A tegnapi támadást Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök jelentette be, azt azonban nem tudta pontosan megmondani, hogy mi lett a parancsnok sorsa. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott meg Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az izraeli körözési listák élén. Az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa lett Magyarország, a Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzetközi Adatok alapján jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter elődje Orbán Viktor bíráló bejegyzésére reagálva úgy fogalmazott, 400 000 gyerek él mély szegénységben, miközben a korábbi időszak gazdasági fellendülése és az uniós források ellenére a környező tagállamok lekörözték hazánkat. Magyar Péter ugyanakkor dicséretesnek nevezte a volt miniszterelnök végkielégítéssel kapcsolatos jótékonysági felajánlását. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. Szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Megkezdődött az idei múzeumok majálisa a Nemzeti Múzeum kertjében. Sétákkal, kvízjátékokkal és koncertekkel is várják a látogatókat. A zenei programokon a többi között gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a várható erős szél miatt holnap csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon tartós esőre keleten, záporokra, zivatarokra lehet számítani. A szél megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz. Késő este pedig 10-16 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Egy óra után folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56, amelyet ilyenkor hétvégente dél és kettő között hallatsz. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, de mondok még neveket. Bájalex, Zaporozsec és a Carson Coma tuti jönnek, a kezdésben pedig Dash, Young Fly, Pannonia.
2: Itt egy újabb óra.

0: a hivatalos magyar zenei lista.
1: Petőfi 56.
2: Amelyben hangolódunk a Magashegyi Underground Csángó Remix koncertjére. Igen, mert hogy ezen az estén jobban előtérbe kerül majd a Magashegyi Underground folkos oldala. Elhangzanak majd különböző népdalok is, és a zenekar támaszkodik majd arra is, amit a vendégzenészek hoznak az előadásba. A moldvai Csángó népzenét játszó Zurgó, a csodás női akapella együttes a Napfonat, valamint Törőcsi Kristóf, a Margaret Island egyik alapítója. Ők is ott lesznek június 4-én a MÜPÁ-ban. Infók, részletek a Magashegyi Underground hivatalos oldalán. Itt az Egymáshoz rövid az út.
1: A 38.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
1: A 37.

0: amelyben következik Azarian, és egész héten róla is olvashattunk a bulvárlapokban. Például Tóth Gergely a menedzsere is nyilatkozott, és Azarian sikerét találgatták egy cikkben. Olyan, mint a szomszédsrác, akit kedvelünk, mert tehetséges, és akire felnézünk, mert ügyes. A karaktere, a mondani valója, az egész figurája repítette őt ilyen magasba, és ez az imázs nagyon működik. Emellett van körülötte egyfajta misztikum is, ami teljesen szervesen épült ki, nem pedig egy erőltetett szerep, köztudottan introvertált, és ezt az öltözködésével, a megjelenésével is erősíti, és ez ad hozzá valami plusz réteget, amitől még izgalmasabb, valahogy más, mint a többi előadó, nyilatkozta. Azaria következik nálunk a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Itt az introvertált dal, mutatom a helyezését.
1: Petőfi 56, a 34.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Amelyben következik egy olyan dal, amely két sokban különböző, mégis egymásra ható zenei világ találkozik. A Honey Beast és a Pornograsztió voltából. Itt a Hullik a cseresznyefa virága. A Honey Beast egyébként egész tavasszal az Összhang turnéjával járta az országot, minden eddiginél különlegesebb látvánnyal. Ebből még egy állomás maradt, amely nyáron lesz, július 8-án Szegeden a szabadtéri színpadon. Infók, részletek a Honey Beast koncertekről a csapat hivatalos oldalán, mert ezt a dalt egyszer élőben is meg kell hallgatnod. Honey Beast, Pornograszt, Hullik a cseresznyefa virága, ez következik most a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
0: A 30.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
2: A slágerlista felénél vagyunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást, akkor is számítok rád. A délutánban Meggyesi Gábor várja az üzeneteket és a közlekedési infokat. Akár Viberen 0630 30 30 380. Kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztár vendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad borongós idő záporokkal, folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék, továbbra is súlyos az asszályhelyzet.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Összeütközött két autó Pest vármegyében, Kiskunlacházán. A Ráckevei úton a Szent Imre utca torkolatánál teljes útzár mellett helyszínelnek, helyi mellékutcákon át lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, melyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Több mint 10 ember megsebesült, és vezetékek, ipari létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Rövid időre felfüggesztették a Vrukovo repülőtér forgalmát. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek, Szocsiban pedig dróntámadás veszélye miatt légiriadót rendeltek el. Izraeli légicsapás végzett a Hamas gázai vezetőjével, erősítette meg a palesztin iszlamista szervezet. Az izraeli hadsereg egy lakóépületet támadott tegnap Gázában, miután a terrorista vezér előjött a rejtek helyéről. Az elmúlt hónapokban a Hamas gázai vezetője állt az izraeli körözési lista élén. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, erősítette meg a kultúráért is felelős miniszter a múzeumok majálisán mondott beszédében. Tarz Zoltán azt is közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Az elsős idő ellenére továbbra is súlyos az asszályhelyzet. Az új kormány hivatalépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a vízhelyben tartása és a vízpótlás biztosítása.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután a Dunántúlon 11-16, máshol 17-24 fok lesz, késő este 10-16 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A Petőfi 56-os visszaszámlálás után beindítjuk a szombat délutánunkat. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, innentől én hozom a hazai kedvenceket érdekes témával, hasznos infókkal is készültem, úgyhogy mindenképpen tarts velem, és legyünk interaktívak. A kezdés az Anima Sound Systemét, tedd a napfény
0: dorszába. Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Minden magyar.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
4: Várja.
1: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Itt egy újabb szombat, május közepe, ide vagy oda, hát nem feltétlenül ez a hétvége a legalkalmasabb a kerti összejövetelekre, kirándulásokra. Több helyen kaphatunk záporokat, zivatarokat a nyakunkba, bár mondjuk a hőmérsékletekkel nincs komolyabb gond még. Mondjuk tudom, hogy aki szenvedélyes kiránduló, túrázó, nem biztos, hogy megállítja pár zápor vagy éppen zivatar. Bármerre is jársz, bármit is csinálsz, gyere velem és hallgassunk együtt jó hazai zenéket. Miközben ma is lesz miről beszélgetnünk, várom az üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy neked mi a legnagyobb szenvedélyed, amit a legnagyobb lelkesedéssel tudsz csinálni. Például akkor is bringázni, ha esik az eső. Neked van ilyen? Akár a munkánkról, vagy hobbinkról van szó, mi az, amit a legnagyobb szenvedéllyel csinálsz? Jöhetnek az üzenetek SMS-ben, vagy Viberen 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is várom a hozzászólásokat. A folytatás már is a Telehold projekté, ez a Szerenádozó, itt a Petőfi.

Egy igazi Petőfi klasszikus, itt voltak Péterfi Boriék a Vámpírral, a Petőfin, ahol minden magyar. Ha esetleg a pünkösdi hosszú hétvégére még nincs programod, akkor a Balaton körül idén is bőven lesz miből válogatni. Hévízen például május 23-a és 25-e között rendezik meg a pünkösdi vigadalmat. Szombaton Kós Réka lép fel, vasárnap jazzes, dixielendes hangulatban jön majd a Happy Dixieland Band jubileumi koncertjével, hétfőn pedig a Magyar Állami Népi Együttes érkezik a Táncos Magyarok című produkcióval, és ami külön jó hír, hogy a programok ingyenesek. Siófokon közben a hajóállomásnál indul majd be a szezonnyitó hétvége, lesz koncert, kézműves vásár, családi programok, és persze este buli, fellép többek között a Pokolgép, Szekeres Adrien és az Első Emelet, szóval elég széles a zenei spektrum. Keszthelyen pedig a Festetics kastélynál készülnek háromnapos pünkösdi programmal, kézműves foglalkozásokkal, májusfa díszítéssel, ugrálóvárral, gyerekprogramokkal és interaktív zenei eseményekkel várják majd a családokat, vagyis aki a hosszú hétvégén kicsit kimozdulna, a Balatonnál egészen nyárias lesz a program kínálat, lesz miből válogatni. Jövök még balatoni programokkal a hosszú hétvégére, de most itt van Mester Tamás és a Szabadítsd fel a Pető.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A kutyám gondozását, kényeztetését állati nagy szenvedéllyel tudom csinálni. Ma sütöttem neki kutyasütit is, jött ez Adritól SMS-ben a 06303030380-ra. De jó dolga van ott valakinek. Köszi, hogy írtál. Aztán Dodi is üzent a Viberen keresztül. A peccázás a szenvedélyem már 20 éve, és gyanítom, ez így is marad. Hát akár a munkáról, vagy hobbinkról van szó, mi az, amit a legnagyobb szenvedéllyel csinálsz? Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen, de írhatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és Instagram-en is. A folytatásra érkezik a Kis Csillag, akik vadonatúj albummal, új zenékkel jelentkeztek, ráadásul egy dupla albumról van szó, melynek a második korongját majd ősszel vehetjük kézbe. Itt van a címadó dal, a Szürke, a Petőfi.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. A folytatásban is jövök a legjobb hazai zenékkel, és közben a témánkat is folytatjuk. Mi az, amit a legnagyobb szenvedéllyel tudsz űzni, legyen szó hobbiról, munkáról, bármiről. SMS és Viber számunk 0630303380, de a Petőfi ott van az Instán és a Facebookon is. Ezeken keresztül szintén hozzászólhatsz. A friss hírek után itt lesz majd például a Kelemen kabátban, de előbb az Elefánt jön és a Kár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
5: Itt sem lehet nyugalmunk.
4: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a borongós idő záporokkal, folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék, tehervonattal ütközött egy busz Bangkokban.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Az M3-ason Magyaród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azonosításuk már megkezdődött. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Hiába jelentették be a tűztünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah állásait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Tehervonat ütközött autóbusszal Bangkok központjában, 8-an meghaltak, 25-en megsérültek. A szerelvény a buszon kívül több személyautót és motorkerékpárt is magával sodort. Sok jármű kigyulladt, a tájföldi balesetet feltehetően az okozta, hogy a sorompó nem zárult le időben a vonat érkezése előtt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Az idén végén távozik a Barcelonától Robert Lewandowski. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Ma eldől a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB1-ben. A listavezető Győr megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán a Zalaegerszeg ellen. A Kazinc Barcika mellett biztos kieső Győr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros ZTM meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik. A Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol a mai NB1-es mérkőzésekről. A spanyol élvonalban szereplő Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy Robert Lewandowski az idén végén távozik a klubtól. A 37 éves lengyel csatár 2022-ben csatlakozott a katalán óriás klubhoz, amely 45 millió eurót fizetett érte a Bayern Münchennek. Győzött kategóriájában Mocsári Bence a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának jokohamai állomásán. Az épek versenyében a férfiaknál az egyetlen magyar induló Dévai Zsombor a 23. helyen végzett Japánban. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte borult az ég, a Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután a Dunántúlon 11-16 fok, máshol 17-24 fok lesz, késő este 10-16 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A hazai kedvencekkel töltjük el a szombat délutánodat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Közben a témánkat is folytatjuk. Mi az, amit a legnagyobb szenvedéllyel tudsz csinálni? SMS és Viber számunk 0630303380. A kezdés az elefánté már is itt.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: kezünk.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mi a te szenvedélyed, amit tiszta szívből tudsz csinálni? Ez a délután kérdése. Itt is van például Csabi üzenete. A fotózás a legnagyobb szenvedélyem, a munkám és egyben a hobbim is. Köszönöm szépen. A motorozás, mondanám, gyerekkorom óta vonzott a sebesség. Idén már 5. éve, hogy megvan a jogsim motorra. Ez aláírás nélkül jött SMS-ben. És Niki egy nagyon gusta tortáról küldött képet Messengeren. De jól néz ki, ügyes vagy. Meg is éheztem. Na és mi a te szenvedélyed? Oszd meg velünk SMS és Viber számunk 06303030380. Most Lóri és Sosehol érkeznek a folytatásra. Ez a

Renka és a Miénk a világ itt a Petőfin, ahol minden magyar, és miénk az egész hétvége. Na jó, most már csak másfél nap belőle. Megyünk tovább a szombat délutánunkban. Ezúttal a Well Hello, valakik tavaly ilyenkor már azért lassan adagolták a nyári zenéiket. A duó akkor egy kifejezetten lüktető balatoni hangulatú dallal tért vissza, ami gyorsan megtalálta a helyét a nyári playlisteken, és persze a fesztiválos estékben is. Fluorék egy ideig merengősebb, sötétebb témájú zenékkel jelentkeztek, aztán tavaly a hadzenés Gelato albumukkal fordítottak ezen. Közben pedig már sokan várják az újabb zenéket. Addig sorban jönnek a Well Hello koncertek, nem sokára a Fezzenen találkozhatunk velük. Most pedig jön a Well Hello itt a Petőfin, ez az Éjfél Tájt.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lábas Viki új dala, az álompor már egy új korszak nyitánya. Korábban arról beszélt, hogy nem onnan szeretné folytatni a saját történetét, ahol abbahagyta, hanem máshonnan, akár kényelmetlenebb, személyesebb pontokról. Ez a dal pontosan ebbe az irányba illeszkedik. Az álomporban erősen jelen vannak a balatoni gyerekkori emlékek, a nyáresték, a csend, a vágyakozás, és az az érzés, amikor az ember még csak elképzeli, álmodozik arról, hogy milyen lesz majd felnőttként az élete, és közben ott van a másik nézőpont is, amikor már vissza lehet nézni mindenre úgy, hogy közben sok minden megtörtént. Nemrég a Kultúr Fitnessben beszélgetett Vikivel Szani Roland, ha esetleg lemaradtál a Petőfi SoundCloud oldalán, pótolhatod. Most pedig jöjjön akkor Lábas Viki és a vadonatúj álompor, itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Petőfi Rádióban.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok. Nem hallatok.
1: Nagyon szép szombat délutánt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Én Megyesi Gábor vagyok, hello, hello. A folytatásban is jönnek jó hazai zenék, és a témánkat is folytatjuk. Mi az, amit a lehető legnagyobb szenvedéllyel tudsz űzni, legyen szó hobbiról, munkáról, bármiről. Várom az üzeneteket SMS-ben, vagy Viberen például 0630303380. A Brainsel folytatjuk mindjárt. Itt lesz a Punani Masszívval közös. Nem csak te vagy.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a borongós idő, záporokkal folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék. Már készülnek a nyári erdőtüzekre a horvát tűzoltók.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Több autó ütközött az M1-esen a főváros felé Szárliget térségében az átterelt sávon. A 46-os kilométernél a sávlezárás már megszűnt, mindkét sáv járható, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azonosításuk már megkezdődött. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Afrikai menekültek egy csoportját mentették ki a földközi tengeren az olasz hatóságok, miután csónakjuk bajba került Lampedusa közelében. A vízi járművön 55-en utaztak, köztük 7 nő és 6 gyermek. Egy csecsemőt és édesanyját kritikus állapotban vitték kórházba, a gyermek életét azonban már nem tudták megmenteni. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok fokozottan tűzveszélyes szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavaly évelei 5 esettel.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Előnyben a Debrecen, a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A női kézilabda NB1 24. fordulójában Ferencváros Debrecen 14-18 a félidőben. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport Plus élőben közvetíti. A spanyol élvonalban szereplő FC Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy Robert Lewandowski az idén végén távozik a klubtól. 4 kihívásokkal és kemény munkával teli év után ideje tovább lépni. Azzal az érzéssel távozom, hogy teljesítettem a küldetésemet. Írt a közösségi oldalán Lewandowski, aki minden sorozatot figyelembe véve 119 gólt szerzett Barcelonában. Az osztrák válogatott 5-2-re legyőzte a brit csapatot a svájci jégkorong világbajnokság magyar érdekeltségű zürichi csoportjának első mérkőzésén. A mieink 16 óra 20 perckor Finnország ellen kezdenek a VB-n. 3 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyarok a Brandenburgi kajakkenu világkupa délutáni döntőiben. Kis Ágnes kenu 1-es 500 méteren ért be elsőként a célban. A kajakosoknál Kopasz Bálint 1000 méteren, Tutka Sándor pedig 200-on győzött. Para szakákban Varga Katalin bronzérmet nyert. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap nyugat-délnyugat felül felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Országszerte megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fokra számíthatunk. Az ország középső területén lesz hűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 16 óra múlt, mi pedig hatalmas lendülettel vágunk neki egy újabb órának a szombat délutánból. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, megy tovább a témánk, mi az, amit a lehető legnagyobb szenvedéllyel tudsz űzni. A kezdés viszont most egy Petőfis klasszikusé, jön a Punani Masszív, a Brainsel.
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag magyar zenét.

0: Jó helyen vagy, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és benne a témánk, így szombat délután, mi az, amit a lehető legnagyobb szenvedéllyel tudsz űzni? Janka írt a Viberen, hogy a kertem gondozása és a virágaim totál kikapcsol, nem látok, nem hallok ilyenkor, amikor kertészkedem. Ez nagyon jó, egy kis én idő. Köszi, Janka. És Peti is üzent, énekelni, főzni, és főzés közben énekelni. Nekem ez a szenvedélyem. Na és a család? Hogy bírja? Hozok énekelni valót, de közben várom az üzeneteket, hozzászólásokat. Még SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, és tudsz írni a Petőfi Facebook oldalán, illetve Instagramján is.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene. Gathering

Zanzibár és a március végétől itt a Petőfin, ahol minden magyar. A március végéről pedig ugrunk május közepébe. Van még pár balatoni program a pünkösdi hosszú hétvégére, ha esetleg inkább a nyugodtabb hagyományőrző vagy a boros vonalat keresnéd. Tihanyban például május 24-én rendezik meg a pünkösdölést és a tavaszi népzenei találkozót, a Mádl Ferenc téren népdalok, régi pünkösdi szokások, májusfa kitáncolás és hagyományőrző programok lesznek, közben kihirdetik a tihanyi borok versenyének eredményeit is, szóval a népzene mellé a helyi borok is megkapják a figyelmet. Balatonfüreden inkább az aktívabb kikapcsolódás kerül középpontba, a Zelna borászat biciklis dűlőtúrát szervez. A résztvevők két keréken járhatják be a környéket, közben meg lehet nézni, honnan érkeznek az adott borok, és természetesen kóstolni is tudunk. Jó program azoknak, akik a kulináris élvezetek mellett azért picit sportolnának is. Szóval pünköstkor is vár a Balaton zenével, borral, családi programokkal és szabadtéri eseményekkel szinte minden partszakaszon. Reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Nos, pedig repülünk tovább a szombat délutánban a jetlaggel és Márgyal, ez az Égen át.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, a témánk pedig adott így szombat délután. Mi az, amit a lehető legnagyobb szenvedéllyel csinálsz? Annó a tánc volt az, a mindenem volt a kis tímünk, sajnos azóta már kiöregettünk, jelenleg pedig imádok olvasni minden mennyiségben. Ezt Fruzsi osztotta meg velünk, nagyon szépen köszönöm, hogy írtál. Aztán üzent Ani is Viberen, télen olvasni szeretek, nyáron pedig kertészkedni, utazni, főzni, enni, a családomról gondoskodni. Szép, nagyon szépen köszönöm. És itt van még egy üzenet Kittitől is, hogy szervezkedni és fontoskodni szeretek leginkább. Na és te, mit csinálsz a lehető legnagyobb szenvedéllyel, tiszta szívből? Üzen meg SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de megoszthatod a Facebookon és Instán is velünk. Most a halott pénz újdonságát hozom neked a folytatásban. Ez a gyerekek, itt a Petőfim.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on és Fonyódon a 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Hazai zenékkel töltődünk a hétvégében, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön a délutánból egy újabb óra, mindjárt a kezdésben a Dr. Béres és Verép Tamás féle hozzám tartozollal. Nikkel Szeperi Menó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió. Itthon.
2: Otthon. Program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap már több felé kisüt a nap, de lesz még eső is. Folytatódtak az orosz-ukrán fogoly cserék, megkezdődött a vitorlás szezon a Balatonon.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 260-as főúton, a 26-os főút csomópontjánál, Sajó-Szentpéter közelében, a forgalom félpályán halad. Szintén korlátnak hajtott egy autó az M1-esen Budapest felé, a 14-es kilométernél, a jármű a belső sávot foglalja el. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azonosításuk már megkezdődött. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon. A hagyományokhoz hűen idén is Balatonfüreden a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a tavat. Az évadnyitó nagydíjon 157 hajó indult, közülük 147 ért célba. A leggyorsabbnak a 50-50 katamarán bizonyult. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban holnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Holnap a várhatóan rossz időjárás miatt a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják csak meg.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Győzött a Ferencváros a Debrecen ellen a női kézilabda NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hátrányból fordítva, 30-29-re győzött a Ferencváros a Debrecen ellen hazai pályán a női kézilabda NB1 24. fordulójában. A címvédő Thüringer jutott először fináléba a női kézilabda Európa Ligában, mivel a dijoni 4-es döntő első elődöntőjében 26-24-re legyőzte a dán Viborg együttesét. 18 órakor az Esztergom a házigazdával játszik majd a döntőbe jutásért. A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hungary országúti kerékpáros körverseny mai királyát apján, melyen a magyarok közül a fehér trikós Walter Attila volt a legjobb. 3 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyarok a Brandenburgi Kajakkenu világkupa délutáni döntőiben. Kis Ágnes Kenu 1-es 500 méteren ért be elsőként a célba, a kajakosoknál Kopasz Bálint 1000 méteren, Tótka Sándor pedig 200-on győzött. Para szakákban Varga Katalin bronzérmet nyert. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Országszerte megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fokra számíthatunk. Az ország középső területén lesz hűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szépen lassan zárjuk a szombat délutánunkat és a témánkat is. Még jöhetnek az utolsó üzenetek, hozzászólások azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amit a lehető legnagyobb szenvedéllyel tudsz űzni. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdés Verép Tomié és Dr. Béressé. Ez a Nikkel Szeperinano.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

Egyik fülbemászó dal követi a másikat. Itt volt Heinz Gábor Bigától a Learning to Let Go, a Petőfin, ahol minden magyar. A témánk még tart, várom az üzeneteket, bár szépen lassan a végéhez érünk azért, azt hozzáteszem. Azt kérdeztem, hogy mi az, amit a lehető legnagyobb erőbedobással, tiszta szívvel tudsz csinálni, vagyis mi a szenvedélyed? Mindent, ami főzéssel, sütéssel kapcsolatos, ezt egyébként pár éve nem gondoltam volna, Tomi Séf aláírással jött ez az üzenet. Nagyon szépen köszönöm. Itt van NO vagy NO aláírással, hogy rendezvény szervezőként dolgoztam, a Covid miatt másik szakmát kellett választanom, taxis lettem, akkor jöttem rá, hogy ez az én igazi szenvedélyem, azóta is ezt tűzöm. Na tessék, hogy miket nem tud produkálni a véletlen, a sors. Jöhetnek még az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, itt a Petőfin, pedig most jöhet az Imago Mundi csapata, ez az Estelente. Meg vagyok,

Turbo és az iránytű itt a Petőfin, ahol minden magyar. A rock and roll után pedig jön egy kis elektronika, de előbb szerintem érdemes pár szót ejteni az időjárásról, mert hogy egészen érdekes dolgokat produkált a héten. A Kékesen havazott, a fagyos szenteknek hát sikerült csípőssé tenni pár hajnalt. Szervác szerdán például nyugaton tette le a névjegyét gyenge faggyal, és így nyilván a Balaton hőmérséklete is visszaesett, úgy, hogy én a múlt hétvégén már láttam többeket megmártózni a tó nagyjából 16-18 fokos vízében. Ha minden igaz, akkor jövő hétre stabilizálódik az időjárás, kevesebb vihar, több napsütés és magasabb hőmérsékletek, ha minden igaz. És ha már a Balatont emlegettem az előbb, akkor az analóg Balatonnal megyünk tovább a szombat délután folytatásában. Ez a Könnyű, itt a Petőfi.

Nem veszem észre direkt, hogy számos a cízem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Carbon Fullst hallottad itt a Petőfin, ahol minden magyar. A hobbim, a szenvedélyem, vagyis a festés. Képeket festek, és soha nem gondoltam volna, hogy ennyire élvezni fogom, ezt Anikó üzente. Köszönöm szépen, és az Ovó néni aláírással is itt van még egy üzenet, ami egyben az utolsó mára. Én akkor vagyok boldog, ha gyerekek között lehetek, a hivatásom, a szenvedélyem. Ezt de jó olvasni. A kis kedvencünk kényeztetésétől kezdve az autó tuningolásán át a sütésig majdnem mindenről volt szó az elmúlt órákban. Mi az, amit a legnagyobb szenvedéllyel tudsz csinálni? Ugye ez volt a kérdésed. Pörögtek a hobbik rendesen, az pedig különösen jó volt olvasni, amikor valaki azt írta, hogy a munkáját a legnagyobb szenvedéllyel végzi nap mint nap. Ez a legjobb, amikor a munkánk egyben a hobbink, a szenvedélyünk is. Köszönöm szépen a rengeteg üzenetet. Cserébe hozok egy jó kis dalt a folytatásra. Itt van Csinszka és a Felsütött a napsugára, a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó, hogy itt vagy, mert ön nélküled nem kezdjük el a szombat estét. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Rengeteg jó hazai zenét hozok, ezt ígérhetem. És ezek mellett beszélgetünk majd arról is, hogy mit kell enni, ha nem tudunk elaludni. Mert hogy vannak erre jó kis tippek szakértőktől. Ezzel is jövök, tehát nem sokára. A friss hírek után pedig itt lesz a Vadfruttiktól. Na lehetek én is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után
5: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnap már többfelé kisüt a nap, de lesz még eső is. Újabb soproni utakon találtak azbeszt szennyezett kőzúzalékot. Megkezdődött a vitorlás szezon a Balatonon.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Három autó ütközött az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicske térségében az átterelt sávon. A 36-os kilométernél a műszaki mentés miatt Budapest felé mindkét sáv, míg Hegyeshalom felé csak a külső sáv járható. Az országhatár felé csaknem 3 kilométeres a torlódás. Elesett egy motoros az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Kistelek térségében. A 134-es kilométernél mentőhelikopter szállt le, így áll a forgalom. Folytatódik a hídbontása az M7-esen Velencénél, a főváros felé vezető oldalon. A 45-ös kilométernél egy szakaszon a háromból csak egy, a belső sáv járható este 8-ig. A Balaton felé tartókat a korlátozás nem érinti, Budapest felé viszont 2 kilométeres az araszoló kocsisor. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: Újabb soproni utakon találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A város polgármesterének tájékoztatása szerint az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaznak. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A város emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák azbeszt üggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására, valamint egy központi e-mail címen lakossági bejelentéseket is várnak. Megkezdődött a balatoni vitorlás szezon. A hagyományokhoz hűen idén is Balatonfüreden a tó legidősebb hajóján a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a tavat. Az évadnyitó nagydíjon 157 hajó indult, a leggyorsabbnak a 50-50 katamarán bizonyult. Szélső jobboldali és palesztin párti tüntetések kezdődtek Londonban. Az egyik demonstráció szervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg. Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A londoni rendőrség külön útvonalakat jelölt ki a több tízezer tüntetőnek, és védett zónát alakított ki a helyszínek között. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított, eddig 11 embert vettek őrizetbe.
5: Petőfi Rádió. Sport.
7: A Ferencváros nyerte a Debrecen elleni rangadót a női kézilabda NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hátrányból fordítva 30-29-re győzött a Ferencváros hazai pályán a Debrecen ellen a női kézilabda NB1 24. fordulójában. A címvédő Thüringer jutott először fináléba a női kézilabda Európa Ligában, mivel a dijoni 4-es döntő első elődöntőjében 26-24-re legyőzte a dán Viborg együttesét. 18 órától az Esztergom a házigazdával játszik a döntőbe jutásért, a mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban. Az osztrák válogatott 5-2-re legyőzte a brit csapatot a svájci jégkorong világbajnokság magyar érdekeltségű zürichi csoportjának első mérkőzésén. A miénk 16 óra 20 perctől játsszák az első mérkőzésüket Finnország ellen a VB-n, az állás a második harmad után Magyarország-Finnország 1-3. A svéd Jakob Söderqvist győzött a Tour de Hungary országúti kerékpáros körverseny királya tapján, melyen a magyarok közül a fehér trikós Walter Attila volt a legjobb. Köszönöm a figyelmet!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap délnyugat felül felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Országszerte megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fokra számíthatunk. Az ország középső területein lesz hűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Indítjuk a szombatkora estét itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Ha azok közé tartozol te is, akik nehezen tudnak elaludni, akkor mindenképpen figyelj, mert mondom a bevált receptet. De előbb itt vannak a legnagyobb hazai kedvencek, a Kezdés, a Vadfruttiké.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

Hallgatod, ahol minden magyar. A folytatásban egy újdonsággal megyünk tovább. Jön a Honey Beast, a pornográsztal, ami így elsőre talán egy furcsa párosításnak tűnhet, de pont ettől izgi az egész. A Hullik, a Cseresznyef, a Virága két külön világot hozott össze a két zenekarral, de úgy, hogy közben egyik sem veszített el a saját hangját, stílusát. A zene egy személyes élményből indult, aztán szépen kinőtte magát egy közös projekté, ami állítólag szinte magát írta meg. Nem nagyon kellett túl gondolni. Inkább csak hagyni, hogy minden menjen magától. Egyébként a zenén is érződik, hogy kifejezetten jó volt az összhanga két csapat között. Itt van Honey Beast és a pornográszt, ez a Hullik, a Cseresznyef, a Virága, a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha esténként neked is nehezen megy az elalvás, akkor lehet, hogy nem az esti rutinunkban kell keresni a hibát, hanem abban, hogy mit eszünk napközben. Egy friss kutatás szerint ugyanis bizonyos gyümölcsök segíthetnek abban, hogy könnyebben álomba merüljünk. Ezek szerint a cseresznyéről és a kiwiről derült ki, hogy támogathatják az alvás minőségét. A magyarázat egyszerű, ezek a gyümölcsök természetes módon tartalmaznak olyan vegyületeket, például melatonint és antioxidánsokat, melyek szerepet játszanak az alvás ébrenlét ciklus szabályozásában. A kiwi például nem csak vitaminbomba, hanem egy apró esti segítő is lehet. Egyes vizsgálatok szerint azok, akik lefekvés előtt rendszeresen fogyasztottak kiwit, hamarabb elaludtak és nyugodtabban aludtak. A megy, főleg a savanykás verzió, szintén felbukkan a listán, mint természetes alvás támogató. Persze ezek nem altató hatásúak, inkább finoman rásegítenek. Egy gyümölcs nyilván nem oldja meg az álmatlanságunkat, de az esti rutin részeként, ha beépítjük, akkor segíthet abban, hogy a szervezetünk könnyebben éjszakai üzemmódra váltson. Na de az esti alvástól még azért odébb vagyunk, a nap is fent van, itt a Petőfin pedig hazai kedvencek szólnak. Hozom Fábián Julit Zuhekerrel, ez a

0: Tehetségesek a srácok. Itt volt a Balkán VIP és a Vigyen el a szél a Petőfin, ahol minden magyar. Tehetségekből nincs hiány. Egy friss arc érkezik az egyik hazai tehetségkutató mentor csapatába, a Szigeti Zsófi, művész nevén Szolér. A legtöbben most ismerhetik majd meg igazán itthon, pedig a zenei pályája azért jóval régebbre és jóval messzebbre nyúlik vissza. Székesfehérvárról indult, már tiniként Budapestre költözött zenét tanulni, később pedig Amsterdamban és Londonban is képezte magát. Ott már dalszerző szakon, mesterképzésen. A neve nem ismeretlen a hazai zenei szintéren, szerepelt a Dalfutárban, a Dalban is, és van egy saját projektje, Szolér néven. Elektronikus, kísérletező popzenét készít, sokszor személyes hangvétellel. A Coldplay előtt is fellépett a Puskás Arénában. Most viszont egy teljesen új szerepben láthatjuk, mentor lesz ősztől. Jön Szolér a folytatásban, ez a Feljebb, itt a Petőfim.
1: Nem hallom a csendet?

0: Ez a Petőfi Rádió. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A következő órában kiderül, mennyire kell aggódnunk a Balaton vízszintje miatt. Emellett pedig jönnek hazai kedvencek szépen sorban. A friss hírek után itt lesz a Soulwave az ellentétekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap már több felé kisüt a nap, de lesz még eső is. Újabb soproni utakon találtak azbeszt szennyezett kőzúzalékot. Elpusztult Timia bána.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Elesett egy motoros az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Kistelek térségében. A 134-es kilométernél a külső sávon már megindulhatott a forgalom. A torlódás még így is 4 kilométeres. Árokba hajtott egy autó a 31-es főúton Nagykáta térségében. A 67-es kilométernél a félútpályát lezárták. Két autó karambolozott a 41-es főúton levelek átkelési szakaszán. A 20-as kilométernél félpályán irányunként váltakozva engedik a járműveket. Ma folytatódik a hídbontás az M7-esen Velencénél, a főváros felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél. Egy szakaszon a 3-ból csak egy, a belső sáv járható, Budapest felé 2 kilométeres az arra szóló kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint kilátást az épületek teraszairól. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Újabb soproni utakon találtak azbeszt tartalmú kőzúzalékot. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaznak, közölte a város polgármestere, aki azt is hozzátette, hogy végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ahhoz a hatóságok állásfoglalása szükséges. Sopron emellett munkacsoportot is létrehozott az osztrák azbesztüggyel kapcsolatos intézkedések koordinálására, valamint egy központi e-mail címen lakossági bejelentéseket is várnak. Elpusztult Timia bána, amelyet nemrégiben nagyszabású mentőakcióval juttattak vissza a nyílt tengerre a német partoktól. Tetemét egy dán sziget közelében találták meg, és a rajta lévő nyomkövető alapján azonosították. A hosszú szárnyú bána még márciusban rekedt a Balti-tenger sekély vizében, ahonnan többszöri próbálkozás után sikerült kiszabadítani.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Vereséggel kezdte a világbajnokságot a magyar férfi jégkorong válogatott. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Schäfer Andrással a kezdőcsapatban az Union Berlin 4-0-ra legyőzte hazai pályán az Augsburgot a német labdarúgó bajnokság 34. utolsó fordulójában, amely után a Heidenheim és a St. Pauli esett ki az élvonalból. A biztosan bronzérmes RB Leipzig 4-1-re kikapott a Freiburg otthonában. A vendégeknél Gulácsi Péter 3 hónappal a térdsérülését követően visszakerült a kezdőcsapatba, amelyben Willi Orbán is benne volt. A Bayern München, amely 35. bajnoki címét szerezte meg, 5-1-re verte a Kölnt hazai pályán. A Manchester City nyerte az angol labdarúgó FA kupát, miután 1-0-ra verte a Chelsea-t a döntőben. A címvédő Thüringer jutott először fináléba a női kézilabda Európa Ligában, mivel a dijoni 4-es döntő első elődöntőjében 26-24-re legyőzte a dán Viborg együttesét. Ellenfele a Dijon Esztergom mérkőzés győztese lesz a döntőben. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar válogatott. A mieink 4-1-re kaptak ki Finnországtól a zürichi csoportban. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több felé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Országszerte megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fokra számíthatunk. Az ország középső területén lesz hűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Folytatjuk a szombat esteinket, ebben az órában utána járunk majd annak, hogy kell aggódnunk a Balaton vízszintje miatt. Közben pedig olyan nevekkel találkozhatsz, mint a Supernem, a Pilvaker csapata, Azaria, vagy éppen a Solwave. Az ellentétek jön, én Megyesi Gábor vagyok, tarts velem!
2: Itt egy újabb óra! Kizárt.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Balaton vízszintje mostanság újra beszéd téma, sokan látják alacsonynak. A kutatók viszont azért árnyalják a képet. A Tihanyi Limnológiai Kutatóintézet szerint a tó vízszintje természetesen ingadozik, és ez önmagában nem rendkívüli jelenség. Sőt, a történelemben voltak időszakok, amikor a Balaton jóval nagyobb kilengéseket mutatott, akár méteres különbségekkel is. A mostani helyzet mögött inkább a vízháztartás áll. Kevesebb hó, kevesebb eső esett, erősebb a párolgás, és az, hogy a befolyó vizek mennyisége nem mindig tudja pótolni a veszteséget. Emiatt a Balaton érzékenyebben reagál az időjárásra, mint korábban. A kutatók viszont azt hangsúlyozzák, hogy az alacsonyabbnak tűnő vízszint nem jelent automatikusan veszélyt a Balaton élővilágára, inkább egy dinamikusan változó rendszer része, amit folyamatosan figyelnek és mérnek. A lényeg tehát, hogy nem egy eltűnő tóról beszélünk, hanem egy élő változó vízrendszerről, ami együtt lélegzik az időjárással. Bízzunk benne, hogy a Balaton azért kap még némi utánpótlást majd a következő hetekben, hónapokban. Te is kapod a zenei utánpótlást így szombat este a Petőfin. Megyünk tovább a Szuper Nem csapatával, ez az Egy a millióból.
1: Egy a sok közül, a tömegben áll, de nem vegyül.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szombat estétben Azariával megyünk tovább, akinek karrierje ma már a teltházas arénákról és a rekordokról szól, de a kezdetek messze nem voltak ennyire simák. Az énekes producer nemrég először beszélt arról, hogy pályája elején komoly csalódás érte. Az első menedzsere 2021-ben egyszerűen eltűnt a teljes évi koncertbevételével. Ez nem csak anyagi veszteség volt, hanem egy bizalmi törés is nála, ami mélyen megmaradt benne. A történet szerint egy szerződéses helyzet után hónapokig húzódott a bizonytalanság, végül ügyvédi segítséggel tudott csak kilépni a helyzetből. Addigra viszont a pénznek már nyoma sem volt. Bár jogilag rendezte volna tovább is az ügyet, végül elengedte a dolgot, mert addigra már jóval erősebb anyagi helyzetben volt. Ma már egy nagyobb csapattal dolgozik, és a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb előadójává vált, de a pálya elejé történet azért jól mutatja, mennyi kockázat van sokszor a siker mögött. Itt van Azaria a folytatásban, ez az Introvertált dal.

Itt volt a Nene és a későre jár a Petőfin, ahol minden magyar még egyáltalán nincs késő, csak most indul be igazán a szombat este. A felvezetésbe pedig hozom neked a Carson Coma és Jude Law közös dalát, ami nem egy klasszikus szerelmi történetet mesél el, inkább egy furcsa, szinte szürreális nézőpontból közelíti meg a témát. A szemüveg arról szól, milyen az, amikor a világ először homályos, bizonytalan, majd valaki mellett hirtelen kitisztul minden. A dal ötlete Jude Law saját élményéből jön, a -4 és feles rövidlátásából, és abból az érzésből, hogy néha szó szerint és átvitt értelemben is szükség van szemüvegre, hogy tisztában lássunk. A végeredmény pedig egy szuper zene lett, amikor a megfelelő ember kerül mellénk, nem csak a világ lesz ugye élesebb, hanem mi magunk is jobban kirajzolódunk benne. Jön a Carson Coma Jude Law-val, ez a szemüveg a Petőfiben.

0: petőfirádió.hu.
1: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

0: magyar. A szombat estétben hozom a legjobb koncertajánlókat, különlegességeket és jól ismert nagy kedvenceket. Mindenképpen tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A friss hírek után kezdünk az Ári Maffiával és Marsalkó Dáviddal. Itt lesz a hajnali kör.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap már több felé kisüt a nap, de lesz még eső is. Megnyílt a nagy közönség előtt a karmelita kolostor. Felmentette Orbán Viktor volt sajtósát, Magyar Péter miniszterelnök.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba borult és egy fának ütközött egy autó a 23-as főúton. Bükszent Erzsébet és Pétervársára között. A 27-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Árokba hajtott egy autó a 31-es főúton is, Nagykárta közelében. A 67-es kilométernél a félútpályát lezárták. Két autó karambolozott a 41-es főúton levelek átkelési szakaszán. A 20-as kilométernél félpályán irányonként váltakozva engedik a járműveket. Ma folytatódik a hídbontás az M7-esen Velencénél, a főváros felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél. Egy szakaszon a háromból csak egy a belső sáv járható. Budapest felé 2 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megnyílt a nagy közönség előtt a karmelita kolostora Budai várban. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be, és a résztvevők egyebek mellett megnézhették, hogy az elmúlt 7 évben hol tartotta a kormányüléseket és a kormányinfókat az Orbán kabinet. A Tisza kormány arról még nem döntött, hogy mi lesz a karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát, Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan korábban hosszú éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A felmentéséről szóló döntés ma jelent meg a magyar közlönyben. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárait is. Kelemen Ágnes környezetgazdász lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár. A kinevezést az élő környezetért felelős miniszter jelentette be, és kiemelte, az új államtitkár több mint 25 éves éghajlatpolitikai tapasztalattal rendelkezik. Gajdos László bejelentette azt is, hogy Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület sajtófőnökét kérte fel a tárca szóvivőjének.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A Győr a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Győr nyerte az aranyérmet a labdarúgó NB1-ben, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. Az Eto így a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat majd. A mai játéknapon a Ferencváros 3-0-ra verte otthon az Zalaegerszeget és ezüstérmes lett. Az FTC kupa győztesként az Európa Ligában szerepelhet majd. A bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában, és a Konferencia Liga selejtezőjében kezdhet nyáron. A házigazda Debrecen 2-1-re győzött az Újpest ellen, ezzel a 4. helyen zárta a bajnokságot. A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a 4-es döntő elődöntőjében. A magyar csapat ellenfele holnap a Dán Viborg lesz a helyosztón. A döntőben a címvédő Thüringer és a Dijon küzd majd egymás ellen. Vereséggel kezdte a svájci jégkorong világbajnokságot a magyar férfi jégkorong válogatott. A mieink 4-1-re kapta ki Finnországtól a zürichi csoportban. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Országszerte megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fokra számíthatunk. Az ország középső területén lesz hűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Már is indítjuk a szombat esténket koncertajánlókkal és rengeteg hazai kedvenccel itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ebben az órában találkozhatsz majd például az UFO Karibi partiával, hozom a TNT-t is a kezdés, viszont az Ári Maffiáé. Pörög a hajnali kör.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Itt volt az UFO a Karibi Partival a Petőfin, ahol minden magyar. Úgy tűnik, hogy a három betűs csapatoké ez a pár perc, mert hogy az UFO után jön a TNT. A srácok elmondatta, hogy 2005-ben, amikor azt hitték mindennek vége, még nem sejtették, hogy igazából akkor kezdődött el minden. A TNT sztoria töretlen, gyakorlatilag folyamatosan koncerteznek a srácok, ráadásul új zenékkel is jelentkeznek. Június 6-át érdemes beírni a naptárba, mert hogy akkor a Budapest Parkban először láthatjuk, hallhatjuk őket élőben, de találkozhatunk velük a nyár folyamán, június 20-án például Veszprémben, július 9-én pedig ott lesznek a Tiszató Festen is, de van még több esemény, érdemes megnézni az Urak közösségi médiás oldalait. Jön a TNT már is a folytatásra, ez az Ébren álmodtunk, a

védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik

változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzám, ne hagyj el, ha én mennék, ne engedj el, változnak az évszakok, jó idő, rossz napok, bújj hozzám, ne

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Rolá Ibolya után irány a 80-as évek, egészen konkrétan annak is a közepe jön a Skorpió, akik 2023-ban ünnepelték fennállásuk 50. évfordulóját. A nevükhöz köthető az első magyar hard rock lemez, ami kortalan, a mai napig megállja a helyét. Nem csak a zenész szakma, de a közönség szerint is. 5 évtizedes pályafutásuk alatt pedig tettek le bőven arra a bizonyos asztalra slágereket. Ilyen például az Azt beszéli már az egész város a 80-as évek közepéről, ami már is szól, itt a Petőfi.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: Hazai kedvencek nagy dózisban a péntek estétben itt a Petőfin, ahol minden magyar. A következő órában is kalandozunk az évtizedekben, úgyhogy találkozhatsz majd a bikinivel, az unisexel, vagy éppen az LGT-vel. De a kezdés a Lóci Jáciké lesz, a friss hírek után jön az Ónincs.
1: Szám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukász Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most. További részletek lfkz.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnap már több felé kisüt a nap, de lesz még eső is. Járókelők közé hajtott egy autós Olaszországban. Már készülnek a nyári erdőtüzekre a horvát tűzoltók.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Két autó ütközött az egyes főúton Moson-Magyaróvár közelében. A 158-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Árokba borult és egy fának ütközött egy autó a 23-as főúton Bükszent Erzsébet és Pétervására között. A 27-es kilométernél félpályán irányonként váltakozva engedik a járműveket. Árokba hajtott egy autó a 31-es főúton is Nagykáta térségében. A 67-es kilométernél a félútpályát lezárt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Járókelők közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában. Heten megsérültek, közülük ketten súlyosan. A sofőr egy 30 éves, marokkói származású olasz férfi, aki a rendőrség szerint, miután a járdára hajtott, késsel is rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni. Végül a járókelők állították meg és tartották vissza a rendőrök kiérkezéséig. A hatóságok egyelőre nem beszélnek terrorcselekményről. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karban tartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok fokozottan tűzveszélyes szezonra számítanak, miután az évelején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavaly évelei 5 esettel. Itthon megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdő tűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban továbbra is érvényben marad a korlátozás.
4: Petőfi Rádió. Sport.
7: A Győr a magyar bajnok a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A Győr nyerte az aranyérmet a labdarúgó NB1-ben, miután az utolsó fordulóban 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. A mai játéknapon a Ferencváros 3-0-ra verte otthon a Zalaegerszeget és ezüstérmes lett. A bronzérmet a Paks szerezte meg, miután 3-1-re nyert a Diósgyőr otthonában. A házigazda Debrecen 2-1-re nyert az Újpest ellen, ezzel a negyedik helyen zárta a bajnokságot. A DVSC ezt követően a hivatalos oldalán bejelentette, hogy az eddigi spanyol vezetőedző Sergio Navarro szerződése lejárt kontraktjával távozik. A bronzéremért játszhat az Esztergom a női kézilabda Európa Ligában, mivel 33-30-ra kikapott a házigazda francia Dijontól a négyes döntő elődöntőjében. Négyes döntőbe jutott a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC 18-16-ra nyert az UVS-e vendégeként, így kettős győzelemmel biztosította helyét a legjobb négy között. Az elődöntőben búcsúzott a BVSC a női vízilabda Eurókupától. A budapesti csapat az idegenbeli döntetlent követően 11-4-re kikapott a spanyol Katalunya együttesétől odahaza a párharc visszavágóján. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Országszerte megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fokra számíthatunk. Az ország középső területén lesz hűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Legendás csapatok, előadók, nagy kedvencek az elmúlt évtizedekből. Így folytatjuk a szombat esténket itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz majd a V-motorokkal, az Eddával, vagy éppen Cserháti Zsuzsával, Charlie-val közösen. De előbb a Lóci játszik, jön, ez az Onics.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Csak sötétség itt a fél világnak, s orvosság sincs a csalódásra, s nagyobb az árnyék, mint a fény. Hallgass!

a vihar elfújhat téged. Az árnyék előtted lép.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az életben sok a kérdés, és olykor azért bizonytalanság is van, de egy biztos pont azért mindig ott van, az pedig az Edda Gárdonyi tábora. Idén is lesz majd. Ráadásul Pataki Attila 75. születésnapjával összekötve. De hogy azt már megszokhattuk a csapattól, rengeteg helyen felbukkannak a következő hónapokban. Most vasárnap, vagyis holnap Érmihály falván koncerteznek. Május végén Zsámbékoni színpadra állnak, de jön majd a szimfonikus koncertjük is, ráadásul duplán, az egyik Budapesten, a másik pedig Debrecenben. Érdemes megnézni az Urak Facebook oldalát a részletekért. Most pedig jön az Edda egyik örökzöldje sok közül, a lelkünkből a Petőfi.

Nyaltuk a fajdalatot, itt volt a Bikini, a Petőfin, ahol minden magyar. A folytatásban pedig egy másik legendás csapattal, a V-motorokkal megyünk tovább. A Supergruppal, amit a Bergendiből kivált Demjén Ferenc alapított még a 70-es évek végén. Talán kevesen tudják, hogy mit is jelentett a V betű a csapat nevében. Ez a Volánra utalt, mint támogatójuk. Olyan slágereket, örökzöldeket köszönhetünk a formációnak, mint az Angyallány, vagy éppen a Tűzvarázsló. Most viszont egy szintén nagy örökzöld jön a folytatásra. A Várj, míg fel kell majd a nap. Itt a Petőfi.

0: Hazai zenékkel vezetjük fel a szombat estédet változatosan. Itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön majd a következő órában a KFT, a P-Mobil, vagy éppen a Kis Csillag. Itt lesz a tánc.
1: Tánc, zene nélkül, a fény mögött lemaradom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
3: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV a YouTube csatornáján.
5: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
5: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
5: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
6: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
5: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
7: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
5: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Holnap már több felé kisüt a nap, de lesz még eső is. Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor. Járókelők közé hajtott egy autós Olaszországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M6-os Budapest felé vezető oldalán a 95-ös kilométernél. A korábbi pályazár már megszűnt, a külső sávon megindult a forgalom. Jelentős torlódás nem alakult ki. Árokba hajtott egy autó a 31-es főúton Nagykáta közelében. A 67-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
8: Megnyílt a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor a Budai várban. Az előzetesen regisztrált látogatók egyebek mellett megnézhették, hogy az elmúlt 7 évben hol tartotta a kormányüléseket és a kormányinfókat az Orbán kabinet. A Tisza kormány arról még nem döntött, mi lesz a Karmelita kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva maradt a látogatók előtt. Szerda éjfélig lehet leadni a személyi jövedelemadó bevallásokat a tavalyi évről. A NAV több mint 5,5 millió adózó bevallás tervezetét készítette el, amely az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhető el. Ott kell átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. Az adóhatóság felhívta rá a figyelmet, hogy fontos megnézni, van-e fizetendő vagy visszaigényelhető adónk, és hogy az egyes kedvezmények szerepelnek-e az ESZIA bevallásunkban. Újabb soproni utakon találtak aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be. Végleges megoldásként az utakat felülzárással tervezik, de ahhoz, hogy a hatóságok állásfoglalása is szükséges, közölte a város polgármestere. Közben több száz köbméternyi valószínűleg aszbeszttel szennyezett törmeléket találtak egy óvoda közelében, a Heves megyei Petőfi bányán. A gyanú szerint az egykori lőrinci aszbeszt cementgyár korábbi mentesítése során rakhatták le illegálisan a hulladékot. Az ügyben nyomozás indult. Járókelők közé hajtott egy autós az észak-olaszországi Modenában. Heten megsérültek, közülük ketten súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a rendőrség szerint a járdára hajtott. Ezután kiszállt és késsel támadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni. Végül a járókelők állították meg és tartották vissza a rendőrök kiérkezéséig. Az olasz hatóságok egyelőre nem beszélnek terrorcselekményről.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és több felé kisüt a nap. főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Országszerte megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fokra számíthatunk. Az ország középső területén lesz hűvösebb. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk zenei kalandozásainkat a szombat estében itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ebben az órában is több évtizedet, műfajt, stílust érintünk, jön majd a KFT, itt lesz a Vénusz, vagy éppen a kezdésben a Kis Csillag csapata. Legyen tánc!
2: Itt egy újabb óra! Kizáró

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A most következő csapat egy egész korszak jelképe. A 60-as években rengeteg fiatalnak ők jelentették azt a szabadságérzést, amit akkoriban máshol elég nehéz volt megtalálni. Az emberek sorban álltak a koncertjeikre, vitték egymásnak a hírt, hogy van egy banda, amely másképp szól, másképp gondolkodik, és valami újat mutat. Nem véletlenül hívták őket sokan a magyar Beatlesnek. Az illés körül idővel valódi kultusz alakult ki. Könyvek, filmek készültek róluk, a régi koncertjegyeket, fotókat és klubkártyákat pedig ma is rengetegen őrzik emlékként. A zenekar története közben a 60-as évek története is lett, tele lelkesedéssel, nagy tervekkel, kompromisszumokkal és változásokkal. Az illés nem csak dalokat adott egy generációnak, hanem gondolatokat, érzéseket, melyek nagyon sok ember életében ott maradtak hosszú évekre. Jön most a legendás illés, és a miért hagytuk, hogy így legyen, a Petőfi.

Szombat estét aláfestőjeként is itt szólnak a hazai kedvencek, a Petőfin, ahol minden magyar. Jön a Unique, akik 30 éve színesítik a hazai popzenét, ma éppen Jászdon léptek fel. A csapat egyébként idén már negyedszerre várja a rajongókat az Aquarium Club nagyhajába, majd ősszel. Azt mondják, egy felejthetetlen közös koncertélményre készül mindenki, magával ragadó, különleges, vizuális élménnyel turbozva. Az év egyik legnagyobb zenei utazását ígérik Gabiék. Ráadásul a koncert után sem ér véget az este, mert hogy egy exkluzív after partival várják a rajongókat. Jön a Unique a Petőfire, ez a Hiszed vagy sem.

0: A szombatból egy fejezetet lezártunk itt a Petőfin, ahol minden magyar, de mindenképpen érdemes maradni a folytatásban, mert rajtól az akusztik, én pedig aztán majd holnap délután 2-től várlak újra. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen nagyon szép a szombatestét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztika, aminek koncertszínpadán ezen az estén a New Day Sextet zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbe mászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
1: Itt egy újabb óra.

Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk az akusztikban. Igen, Hofecker Dánielnek hívnak, és színpadon a New Day Sextet. Ma este dobol Serej Dániel. Bőgön Fónei Tibor játszik. Zongorázik Juhász Attila. Hasonázik Shrek Ferenc. Énekel Bolba Éva. Az első szám, amit hallhattatok tőlünk, egy saját kompozícióm volt, melyet hát egy néhány évvel ezelőtt írtam, amikor lehetőségem nyílt Prágában egy lemezt felvenni ottani zenészekkel, és ennek az apropóján írtam ezt a dalt, melynek a címe a híres prágai hídról lett elnevezve, Charles Bridge a címe, Károly híd, és folytatnánk műsorunkat egy nagyon ismert jazz standarddal, melynek címe The Lady is a Tramp.

0: Petőfi Rádió akusztik, a színpadon a New Day Sextet.
1: Köszönjük szépen, én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Az imént hallott Ladies a Tramp egy 1937-es dal, Richard Rodgers és Lawrence Hart szerzemény, és egy Broadway musicalbe íródott, a Babes in Arms című musicalbe. Két év múlva meg is filmesítették ezt a történetet, de valamiért kivágták belőle a dalok nagy részét. Ugyan a Ladies a Tramp benne maradt, de az is csak ilyen háttérzeneként, tulajdonképpen instrumentálisan valahol fellelhető benne. Úgyhogy az igazi sikert, mert ugye Dani említette, hogy ez egy nagyon klassz szám, amit nagyon sokan játszanak és ismernek, az igazi sikert csak az 50-es években robbant be, amikor is Frank Sinatra énekelte el, és onnantól kezdve viszont már gyakorlatilag azóta mindenki, szerintem mindenki eljátszotta, aki a szakmában él és mozog. És hát a Ladies a Tramp után egy újabb, nagyon-nagyon szép és fontos és híres dal következik. 1945-ben született, az Élet rózsaszínben Edith Piaf előadásában, természetesen fantasztikus, Love on Rose következik.

Egy Arthur Hamilton szerzemény következik, és ő úgy képzelte el ezt anno, hogy ez egy gyönyörű szép ballada lesz. Na most hát, mint tudjuk, a zenekarban van egy kiváló zeneszerző, hangszerelő, és ő pedig nem más, mint Hofeker Dániel. Azért is kérnék neki egy nagy tapsot, mert az imént magát nem mutatta be. És hát a Dani azt gondolta, ugye a jazzben lehetséges az, hogy ezeket a dalokat akár teljesen átformáljuk, és a Dani nagyon jó ízléssel tudja ezeket átformálni. A következő ballada ugyanis, ez a Cry Me a River ballada, egy izzig-vérig szamba lesz most.

Folytatnánk műsorunkat egy saját szerzeményemmel, melyet még a Covid idején írtam. Ennek az a címe, hogy Szomorú tavasz, Blue Spring.

0: Petőfi Rádió Akusztik, ebben az órában a színpadon a New Day Sextet.
1: Ha azt mondom, hogy Márkus Alfréd, akkor nagyon sok dal eszünkbe juthat, többek között az Oly jól csúszik ez a banánhéj, Az én babám egy fekete nő, és az 1934-es meseautó. Hát ez következik most.

0: Köszönjük szépen, és elérkeztünk műsorunk utolsó számához. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek. Köszönjük az MTVA-nak és az Akusztiknak, hogy felléphettünk itt ebben a műsorban. Kérnék egy nagy tapsot még egyszer Serei Dánielnek. Fónai Tibor. Juhász Attila. Srek Ferenc. És Borba Éva.
1: És Hofeker Dániel.
0: Mi voltunk a New Day Sextet, és műsorunkat egy nagyon régi, tradicionális, vidám jazz standarddel fogjuk zárni, melynek címe I Want to be Happy.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a New Day Sextet zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, viszont addig is búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: szavaztak Csidesz-óra a Petőfi Rádióban.
1: Álmodtam zuhanást, melynek nem volt érkezése.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal a Bohémien Betyársz, a csapattal pedig új lemezükről beszélgetek, aminek a címe Akárki Fia. Izgalmas este lesz, úgyhogy mindenképp maradj

0: világban.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival. Vendégem ezúttal Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente a Bohemian Betyárcból, míg témánk a csapatúj lemeze, az Akárki fia. Hát köszöntelek titeket ismét a stúdióban.
2: Köszönjük szépen.
3: Üdv a hallgatóknak is.
1: Hát mióta mi beszélgettünk, sok-sok éve eltelt, viszont az új zenei anyaghoz 2 év kellett, és csak rólatok szól, azóta tényleg bejártátok a világot, viszont talán még az új lemez előtt meséltek arról, hogy jutottunk el eddig, mi történt az elmúlt 2 évben, hát dióhéjban persze, nem tudom, hogy kire nézek.
3: Hát így életem belül benned történt talán a legnagyobb változás, mert te életedben, hát...
2: Ja, nekem született egy kisfiam.
1: Gratulálok.
2: Az nem csak az én személyes életemben, hanem az egész zenekar életében az elég nagy változás volt, hiszen
3: az első betyár bébi.
2: Hiszen mi meg nagyon össze voltunk nőve, és én újra kellett értelmezni kicsit ezt a közös munkát, meg a közösen eltöltött időt, ami szerintem jót tett a csapatnak, meg ezt meg kellett lépni, meg így ez az élet rendje. Most egy kicsit melósabb volt így az első gyereknél, de aztán remélem a többi nem, már egy kicsit így jobban fog menni. Egyébként ott ugye volt egy nagyon pici leállás abba az évbe, de azt sem mondanám olyan rövidnek, a tavaly évet meg nagyon durván meghúztuk, voltunk igen, Kanadába 10 napot, Kínába, Japánba,
3: Marokkóba,
2: egy 2 hetes európai turnén, és hát az összes magyar fesztiválon, tehát a tavalyi év végén, közben írtuk a lemezt, tehát amikor otthon voltunk, akkor elvonultunk így befejezni, meg dalszöveget írni, minden egyéb munkálatot, és akkor úgy voltunk itt december végén, hogy teljesen kicsavarva, még a szilveszterre is bevállaltunk egy utolsó koncertet, mert az még bejött, és akkor nem is tudom, 79 koncertünk lett az évben, ami egy ilyen sem tudom hány ezer kilométer.
3: Nekünk az sok, hát azért hallottunk ilyen haknikat, hogy kint akár egy így hónap, egy két felé szét tud osztani. És akkor összejön a évi 200 hakni is, de azért nekünk ez a 85, amit mi csinálunk így a kilométerekben, a színpadon és kilométerekben a valóságban, a földbolygón, és azért ez így egy eléggé meg ember próbáló dolog, de most már több éve kialakult az a ritmus nálunk, hogy egy január, február, március az nagyjából szünet, és vagy lemezírással töltjük, vagy pihenés és rehabilitációval, és akkor általában ilyen március-áprilisban indul el a túrni, mint ahogyan most is.
1: Abszolút. Na most itt az új zenei anyag, az Akárki fia, legyen most ez a fókuszban, és ahogy olvastam cikkeket, ez az anyag most már kevésbé szól a buliról, de rólatok szól ugyanúgy, csak teljesen más aspektusban. Hogy itt olvastam, van ebben szeretet, gyász, félelem, stb. Mindenféle érzés fellelhető ebben. Fejlődtetek? Úgy érzitek?
3: Én abszolút úgy gondolom, hogy fejlődtünk. Szerintem minden lemeznél azt éreztük azért, megértelen ez is egy alkotói folyamat, hogy mindig azt érzed, hogy most azért megint tudtál előre haladni, vagy elég szomorú, hogyha nem úgy érzed, hogy valamiben tudtál fejlődni. És úgy érzem, hogy itt minden, ami a régi dolgok tapasztalatai, azt itt most abszolút hasznosítani tudtuk, és egy letisztult koncepció mentén tudtunk haladni a lemezzel, és egy kicsit tudatosan is választottuk, döntöttünk úgy, hogy nem a buli lesz a fókuszba, mert valahogy most ezt éreztük így önazonosnak, és nem mondjuk, hogy nem lesz majd visszatérünk, nem, vagy lehet még visszatérünk a buli fókuszra, de most valahogyan így alakult nekünk ki, hogy így éreztük most ezt hitelesnek, és így csupaszítottuk le a lemez, hogy nem volt most benne túl sok menni akarok, és egyéb irányos láger.
2: Igen, én is kerestem azokat a témákat, amiket így fel lehet fedezni magunkba, és hát és persze a bulizásra is lehet mindenféleképpen csavarni egyik oldalról, másik oldalról, de azért van még milliónyi olyan élmény, amit fel lehet dolgozni. Szerintem az elmúlt évek mindenkiben tartogattak olyanokat, ami feldolgozásra vár, és én ezeket próbáltam így felfedezni. Tavaly sok ilyen közös kooperációnk volt, így akár a Parnograsztól, a Falu Rosszával, vagy külföldi zenekarokkal, mondjuk a Dubioza kollektívval, ahol egy kicsit szerintem így maradtunk abba a közegbe, amiben szeretünk lenni, egy kicsit ilyen stílusgyakorlat is, vagy úgy volt, mint zeneileg, mint szövegileg, És most így azt éreztük, hogy végül is ilyen 17 év zenélés után most megtehetjük azt, hogy arról írunk, amit szeretünk, és nem biztos, hogy ez lesz a legnagyobb slágerünk, mert nyilván nem akarunk mindig egy ilyen olyan számot írni, ami aminek kifejezett célja kicsit így a szorongásnak a növelése, vagy ezt átadni, de egyébként meg vannak azok a koncertek, meg vannak azok a szituációk, amikor ezek tök jól esülnek.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Palágyi Máté, Kakas és Szűcs Levente a Bohemian Betyárszból, míg témánk a csapat új lemeze, az Akárki fia.
1: És még ami nagyon-nagyon tetszett, hogy központi motivum a család. És itt, amikor mondtátok a Betyár Bébit, Betyár Bébiket, szerintem most már a ti csapatotok, az én az én fejemben mindig úgy van, hogy ez nem csak egy baráti kör, hanem lassan, ahogy mindenkinek, hogy mondjam, gyerek, feleség, stb. Ez egy nagyon-nagyon szép közösségé válhat, hogy ez emiatt is lehet, hogy most már a család van a fókuszban, és kinyílik ez a közösség, vagy tovább fejlődik?
2: Abszolút. Én úgy gondolom, hogy nekünk már, szerintem már mi álmodoztunk 8 éve is arra, hogy de szép lesz egyszer, amikor mindenki megérkezik, mindenkinek a gyerekei, a másik gyerekeivel játszanak, itt máig itt van, benne van így a álomképben valami nagy birtokon, ott van a Betyár família, ott vagyunk 40-en, tudod, és így mindenki jóban van mindenkivel, mert meglátjuk, hogy ez így jön-e össze, de ez abszolút egy ilyen motiváció is, meg ahogyan így élünk, és azért ez mindenkit egyre jobban foglalkoztat, vagy egyre aktuálisabb lett. Amúgy ugyanakkor meg ott van a szüleink, a nagyszüleink, akik már nem biztos, hogy mindenkinek már élnek, sőt, sokunknak már egyik se sajnos, és közben ott van a szüleink öregedése is, ami szintén nekem is egy ilyen motiváció, hogy amúgy szuper formában vannak még mindig, csak így 20 évesen az ember szerintem nem gondol úgy mondjuk a szüleire, meg az idő múlására, az közösen eltöltött idő értékére, mint hogy mondjuk 30 évesen erről elkezd gondolkodni, hogy ezek milyen fontos és elementális erővel bíró kapcsolódások, és ezek szerintem így azért megérintettek minket, vagy így, mikor most így kerestünk magunkban témákat, akkor hogyha rájöttem, hogy én ezen mostanában sokat gondolkodok, akkor nyilván evidens, hogy akkor erről lehet írni egy dalt is.
1: Egy kicsit nézzük meg most a dalokat, ha nem is egyenként, de ezeknek van egy nagyon-nagyon szép íve, és nekem az egyik kedvencem a Hamu. Mm. Azt hiszem ez az egyik első, vagy pont az
2: ez
1: első.
2: Ez az első. Nekem is egyik kedvencem.
1: És tényleg a cikkek is alátámasztják ezt, meg én is gyorsan meghallgattam, hogy van ennek egy szép íve, és a Hamu az pont az az első dal, ami talán még nem olyan vidám, vagy nem olyan, hogy mondjam, hűha, minden szuper, de egy kicsit menjünk végig ezen az éven. Nyilván tudatos volt, de hogy ti mit tudtok róla mesélni?
2: A Hamunál az volt a fontos így zenei szempontból, hogy megpróbáltunk egy olyan dalt csinálni, amiben nincsenek ilyen hirtelen óriási váltások, ami nálunk azért ez egy újdonság, hanem megpróbálunk egy ilyen kicsit egy ilyen transzos, révelős, táncolósabb, picit ilyen monotonabb basszus alapokkal dolgozó tánczenét csinálni, ami kicsit így hömpölyög, és akkor a hömpölyögés, ez nyilván, hogyha már arról beszélünk, hogy hömpölyög, akkor már vannak olyan effektek, mint a flanger, ami kicsit így meghömpölyögteti a mondjuk a basszus gitárt, és akkor egy kicsit ilyen folydogálósabb lesz. Szövegben ott még egy kicsit egy ilyen könnyedebb téma, de az igazából egy ilyen táncba hívás, kicsit egy ilyen, szerintem van benne egyfajta ilyen erotika, egy kicsi ilyen húzom-eresztem játék, amit én így fleselgettem így írogatni, úgyhogy nagyon szeretem, meg ez nagyon jól működik szerintem a koncerten is, és az úgy bulisztat, azt látszik a közönségen is, hogy így megvan a buli, de valahogy máshogy táncolnak rá, más valahogyan annak a hangulat, amit kihoz az emberből, de abszolút ez egy táncdalunk lett szerintem a lemezről, a táncosabb között van.
3: Igen, és a végén már utatja is, hogy hamuvá lesz minden, ami szép, és akkor ott már az egész albumot egy kicsit így előrevetíti, hogy még most itt táncolunk, de itt mindjárt be fog ütni a krak.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.
4: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem,

0: beleszeretek.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal még pár percre Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente a Bohémien Betyárszból, míg témánk a csapat új lemeze, az Akárki fia. Az év az nyilván tudatos volt, hogy az érzelmeket, hogy mondjam, ezt a hullámvasutat megjárjuk zenében, viszont maguk a stációk, tehát úgymond a megállóhelyek, az tudatos volt? Vagy így, ahogy jöttek az érzelmek, az lett a következő dal.
2: Tehát most mit a lemez sorrendjére gondolsz?
1: Igen, a dalok sorrendje.
3: Nem, azt szerintem ott volt is vita, hogy milyen sorrendet szeretnénk. Uh-huh. Ugye a legfőbb az talán az volt, hogy inkább először a szöveget nézzük, hogy az egy ilyen történetté álljon elő, vagy zeneileg legyen inkább egy folyamatosan az íve meg, és végül a zenét választottuk, mert egyébként egy csomó külföldi hallgatónk van, meg egyébként is az szerintem a Fülnek az végül az lett, hogy az úgy jobban értelmezhető, mert tehát sokkal jobban zeneközpontúak voltunk, illetve a másik megkérdés volt, hogy vajon szép legyen a vége, vagy szomorú. És ugye ez, hogy most kezdjük azzal, hogy megtaláltuk a szerelmünket, és óriási boldogság van. Amikor beüt a krak, és akkor a legvégén vagy van megnyugvás, vagy nincs, vagy az, hogy inkább akkor az elején menjünk bele a sűrűjébe, és a legvégén azért úgy zárjuk le, hogy minden szép, és minden jó, és megtaláltuk a helyünket, és itt végül is ezt a másodikat választottuk.
2: Uh-huh. Meg szerintem, nekem érvem volt, mikor mondjuk emellett érveltem, hogy amúgy szerintem az életünkben is most inkább ez volt a folyamat, mint az utóbbi, tehát, hogy mindenki azért megjárta maga a poklait, uh-huh. és mindenki most már így levonta szerintem a tanulságokat, vagy megtalált azokat a fegyvereket így magában, azokat az eszközöket, hogy ezeket így jól kezelje, és úgy érzem, hogy most már mindenki egy jóval stabilabb helyen van az életében, meg egy jóval boldogabb helyen, mint évekkel ezelőtt, és szerintem én ezzel az évvel egy kicsit ezt is akartam jelezni.
1: Na és akkor, ha már ív, akkor nagyon-nagyon sokszor feljött itt a külföld. Ti tényleg az a, hát annó talán mondtatok a stílusotokra egy nagyon-nagyon szép jelzőt, nem is tudom, hogy mi volt az, de hogy ezzel a zenével a világon ennyi helyre eljutni, én imádom. Akkor is, ha magyarok hívnak, akkor is, ha külföldiek, az már lényegtelen. Milyen tervek vannak, és most itt utána néztünk, hogy a kanyarban most éppen ez a Fuji Rock Fesztivál van, vagy lesz. Na hát, tényleg ilyen Red Hot Chili Peppers és Foo Fighters, hogyha valakinek ezek a kis nevek mondanak valamit, ilyenek szoktak ott fellépni. Ez hogy jött, és még milyen külföldi tervek vannak itt?
3: Igen, hát a Fuji Rock azért az egy nagyon hosszú folyamatnak a koronája. Mert hogy 2000, hát azt hiszem most már 6-szorra megyünk Ázsiába.
1: Elképesztő.
3: Játszani, és tényleg a legelső turné már ott volt, hogy akkor, ha ezt végigjárjuk, akkor feléphetünk a Fuji Rockon. Sajnos ugye a Covid meg a, tehát azért gyorsabban meg lett volna, hogyha nincs ez a Covid járának nevezett nullázás. De megint ott vagyunk, és úgy érez, és ennél boldogabbak nem is lehetünk, hiszen ez egy jó nagy projekt. Ez tényleg Ázsia legnagyobb könnyű zenei fesztiválja, és nagyon-nagyon nagy presztízse van a világban. A második nagy színpadon lépünk fel a Wild Stage-en, és hát szerintem a japánoknak mindenképp az kell, hogy tényleg konzisztensen szépen visszajárjunk, megmutassuk, hogy mennyire komolyan gondoljuk azt a piacot, és mi meg tényleg mindenünket feláldozva elmentünk minden évbe, és szépen építettük mellette egyébként Koreát és Kínát is, tehát hogy az így egyszerre három működött, és majd meglátjuk, hogy ennek milyen lesz a húzatja. A jövőben egyébként pedig azért most így pont így a családról, meg így az időszűkösségéről mégis csak 24 óra egy nap le kell szűkítenünk, hogy azért Európa mégis csak a prioritás, és az a legfontosabb, hogy lehet kalandozni bárhol a világba, meg azért azt gondolom, hogy erre mindig büszkén fogunk emlékezni, hogy mi játszottunk egy ilyen nagy fesztiválon, de azért itt van Franciaország, Németország, Hollandia, ahol csodálatos fesztiválok vannak, nagyon fejlett. Tehát egy mindenütt, ahol járunk a világban, igazság szerint a zenekarok azt mondják, hogy Európába szeretnének jönni, mert hogy én szerintem az egyfőre jutó fesztiválok itt a legtöbb, meg így a zenei. Nézzük Magyarországot is, azért itt is a fesztiválok országa van.
1: Abszolút.
3: És na, tehát erre kell fókuszálunk, aztán mellette mindenhova lehet vándorolni.
1: Igen, záró kérdést engedjetek meg. koncertek tekintetében, akár itthon, mikor láthatunk, hallhatunk titeket?
2: Hát a legfontosabb, hogyha ez itt a promóhelyek, mindenkit várunk a Budapest Parkba, hiszen lemezbemutatónk lesz, fellép a Platon Karatev, a Parnograszt, vendégzenekar, a Dagshell, úgyhogy az lesz a legnagyobb koncertünk szerintem itt Budapesten. Azután meg elindul a fesztivál szezon, igazából minden fesztiválon, amire gondoltok, hogy ott lesz, ott lehetünk, ott leszünk is.
1: Szerintem ez a tökéletes végszó. Én invitálnék mindenkit minden koncertetekre. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Az elmúlt egy órában Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente volt a vendégem a Bohemian Betyárcból, akikkel új Akárki fia című lemezükről és az idei tervekről beszélgettem. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom. Már

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Palágyi Máté Kakas és Szűcs Levente volt a vendégem a Bohemian Betyárzból, akikkel új Akárki fia című lemezükről, valamint az idei tervekről beszélgettem. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítjuk is a vasárnap hajnalt, hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Jaj, de jó, hogy megint itt vagy velem, a legjobb magyar zenéket hozom neked most hajnalban is. Kezdésképpen Fekete a szívem, ez szól majd neked.